0: Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Három óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvény módosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül venné-e, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: with the shape of you.
1: 4 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül vennie, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
1: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: Megafon hallgatói döntöttek. Újra itt vannak az igazán nagy megaslágerek.
1: A 80-as évek megaslágerei.
2: A 80-as évek megaslágerei.
3: És én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint 2 éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Lackó Tamást a salgótarjáni Szent Lázár Kórház igazgatóját hallják.
3: Tudjuk, hogy a gyógyulás nem csak a fizikai körülményektől függ. Nagyon fontos a jó szó, nagyon fontos az emberi szó is. Hiába van itt a legkorszerűbb technológia, a gyönyörű épület, ezek önmagukban semmit nem érnek. Kell hozzá a magas színvonalú szaktudás és az érző szakember is. Betegközpontú, szolgáltató egészségügyet építünk, ami csak akkor képzelhető el, hogyha az egészségügy tekintetében is egységes megyei ellátásban gondolkodunk. Az egészségügy csak akkor tud megfelelően működni, ha megvan az összhang az összes szereplő között. Ennek pedig az alapja a párbeszéd és a közös gondolkodás. Ezúton szeretném megköszönni a megye valamennyi egészségügyi szereplőjének azt, hogy az elmúlt 2,5 évben nyitottak voltak a párbeszédre, és közösen tudtunk gondolkodni. A megye egészségügye akkor erős, ha a szereplők külön is erősek, a szereplők pedig akkor erősek, hogyha a megyei ellátás is erős. Hálásan köszönöm mindannyiuknak az odaadó munkát. Hosszú előkészítés után megkezdte működését a megyei szívkatéteres labor.
0: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedi kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Gál Sándornét, Tahi Tóth falu község gazdasági bizottságának elnökét hallják.
4: Nagy örömmel fogadtam, hogy az ország új országgyűlési képviselők tiszteletét tette a településén. Én ennek nagyon örültem, bár jó lett volna, megismerjük mi is, mint képviselők. És annak is nagyon örültem, hogy polgármester úr megfogalmazta, hogy milyen fejlesztések maradtak el, vagy milyenek vannak előkészítés alatt, amit jó lenne, hogyha támogatna az új képviselő úr is. Én nagyon remélem, hogy jó partnerség lesz, és támogatni fogja. De a korrektség kedvéért és a tájékoztatás kedvéért azért én elmondom, hogy a korábbi időszakban összességében 1 milliárd 392 millió 280 ezer forint volt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ettől az összegtől jóval nagyobb támogatást fog kapni a település. Jó kapcsolat lesz az új országgyűlési képviselőnkkel. Én ebben bízom, bár nevét én most hallottam először.
0: Hagyományt teremtenek Nógrád kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön 2 ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket, nyílt ajánlatvételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már 4-szer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren.
1: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást, többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

Te mondd, miért hiszed azt, hogy a két szép szemed miatt összedől a világ, dobálhatod minden díjat. És én végig tűrjem azt, miközben dolgozom, te horgászod a...

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint 2 éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Lackó Tamást a salgótarjáni Szent Lázár Kórház igazgatóját hallják.
3: Tudjuk, hogy a gyógyulás nem csak a fizikai körülményektől függ, nagyon fontos a jó szó, nagyon fontos az emberi szó is. Hiába van itt a legkorszerűbb technológia, a gyönyörű épület, ezek önmagukban semmit nem érnek. Kell hozzá a magas színvonalú szaktudás és az érző szakember is. Betegközpontú, szolgáltató egészségügyet építünk, ami csak akkor képzelhető el, hogyha az egészségügy tekintetében is egységes megyei ellátásban gondolkodunk. Az egészségügy csak akkor tud megfelelően működni, ha megvan az összhang az összes szereplő között. Ennek pedig az alapja a párbeszéd és a közös gondolkodás. Ezúton szeretném megköszönni a megye valamennyi egészségügyi szereplőjének azt, hogy az elmúlt 2,5 évben nyitottak voltak a párbeszédre, és közösen tudtunk gondolkodni. A megye egészségügye akkor erős, ha a szereplők külön is erősek, a szereplők pedig akkor erősek, hogyha a megyei ellátás is erős. Hálásan köszönöm mindannyiuknak az odaadó munkát. Hosszú előkészítés után megkezdte működését a megyei szívkatéteres labor.
0: Most hallotta először az új országgyülési képviselő nevét, Tahitót falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a tiszapárti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP-s Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahitót falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedik kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahitót falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Gál Sándornét, Tahitót falu község gazdasági bizottságának elnökét hallják.
4: Nagy örömmel fogadtam, hogy az ország új országgyűlési képviselők tiszteletét tette a településén. Én ennek nagyon örültem, bár jó lett volna, megismerjük mi is, mint képviselők. És annak is nagyon örültem, hogy polgármester megfogalmazta, hogy milyen fejlesztések maradtak el, vagy milyenek vannak előkészítés alatt, amit jó lenne, hogyha támogatna az új képviselő úr is. Én nagyon remélem, hogy jó partnerség lesz és támogatni fogja. De a korrektség kedvéért és a tájékoztatás kedvéért azért én elmondom, hogy a korábbi időszakban összességében 1.392.280.000 forint volt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ettől az összegtől jóval nagyobb támogatást fog kapni a település, jó kapcsolat lesz az új országgyűlési képviselőnkkel, én ebben bízom, bár nevét én most hallottam először.
0: Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket, nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyoroszliban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már 4-szer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást, többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
6: Vastaps, tapsvihar. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ki az ágyból héttal bók, tessék kitörölni a csipát a szemek közül, vagy a szemek mellől, és nekiindulni a mai szép kedreggelnek. Tényleg már elmúlt 6 óra. Oricsak Ádámot halljátok ki, és Karvasanyival köszöntünk benneteket. Jó reggelt.
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok, kellemes ébredést mindenkinek. 07.07, vagyis július 7-e kedreggel van. Micsoda, nem is tudom, itt működik az alliteráció, 07.07?
6: Nem.
7: Ott csak, aha, itt nem. Na mindegy, szóval tényleg 7. hó 7-e van, vagyis ked, július 7. Apollónia, Apolka, aztán Bandó, Cyril, Donald, Évald, Kira és Willibald névnapjai vannak. Egyébként egy örömhír. A csoki világnapját ünnepeljük a mai napot. 17 éve. Úgyhogy jó étvágyat, 1-2-3-4 kockát mindenki fogyasszon el, jót fog tenni, és jó kedvre derít bennünket. Na meg persze serkenti az agyat, frissíti, úgyhogy de ezt mindenki nagyon-nagyon jól tudja, úgyhogy majd jó étvágyat a csokihoz. Velünk pedig jó szórakozást kívánok az elkövetkező 4 órára. A Viber számunk 0-35-66-22-62, ide írjatok is ám nekünk.
6: Bizony, és akkor a két témánk, az egyik az, hogy ugye, igen, Felfigyeltem rá én is, a Facebook különféle csoportjaiban is egyébként ment a csörte, hogy hát elég egy komoly fakivágások voltak a 22-es úton, ott a Dejtár és a Kvetkert közötti részem. Hogy miért? Ugye erről fogunk beszélgetni, és ugye közutas történetről van szó, úgyhogy az igazgató Nógrád vármegyei igazgatója Lehel Zoli lesz az, akivel fogunk majd beszélgetni 8 óra után azzal kapcsolatban, hogy mi történik és miért. Jó? Ez egy fontos dolog. Előtte pedig, hát Karvasonyi volt az, aki erre a témára felhívta a figyelmet, mert hogy ugye az idei tanévzáron most már ugye bevezették a digitális bizonyítványokat, és gyakorlatilag ugye az kapott papír alapút, aki igényelte. És ugye Karvasonyi teljesen fel volt már ezen háborodva, hogy hát eltűnik a bizonyítvány, eltűnik a papír alapú elismerés, és hogy külön...
7: Mi marad meg majd neked,
6: és egy külön kell ezt majd igényelni, úgyhogy erről beszélgetünk, mert hogy a Karvasonyi teljesen ki van.
7: Hát, na.
6: Ez ügyben, és hogy mi minden tűnt el, ami papír alapú volt, és mennyire hiányzik ez neki, úgyhogy ezt elbeszéljük majd 7 óra után. Egyébként én sem tudtam, hogy most már nincsen bizi. Igen, beszélünk róla
7: szomorú
6: majd.
7: Szomorú.
6: Ehhez már várjuk a hozzászólásokat, jó? Úgyhogy tényleg a Viberre is, vagy akár e-mailben is tudtok hozzánk szólni. Megafon FM kukac, megafonfm.hu, és hát kezdünk is!

0: Nézzük akkor, hogy mit tartok a számunkra a 80-as évek itt a zene rovatban. Jó rádiózás mindenkinek. Hát egy érdekesség.
1: Nekem egyébként a kedvenc év zenei időszak.
0: Valahogy ezt éreztem, Karvas Sanyi.
1: Igen. Nem, de tényleg.
0: Valahogy éreztem. Na, bejelentették 1989-ben a mai napon azt, hogy a kompakt lemezek, tehát a CD-k, azok először meghaladták a vokalit lemezek eladási arányát. Ez 1989-ben volt, mikor globálisan több CD fogyott el, mint bakelit. Ugye ez aztán szépen bedurrant, mert hogy 2000-re a CD-k ugye az amerikai zenei piac 92,3%-át tették ki, és ugye széles körben az album korszak utolsó domináns formátumának tekintették őket, miután elkezdődött ugye az MP3, digitális letöltések, streaming platform, minden. Úgyhogy egy picit emlékezünk meg a CD-ről. Jó, belehallgatunk egy jó kis Queen note, most ezt választottam, és aztán egy-két érdekesség jön a kompakt diszkkel kapcsolatban.

Micsoda basszus riff, gyerekek. A világ egyik legjobb basszus riffje. Na, 1982-ben dobták a piacra a CD-t, viszont 7 év kellett ahhoz, ugye, hogy az eladásai azok megelőzzék a Bucket List lemezekét. Igen, az első kereskedelmi CD az a The Visitors volt, amit Európában gyártottak. Az első amerikai gyártású CD pedig a 50 Second Street. Ez zenekar lehet, ez nem tudom, mondom. Na igen, úgyhogy ezek voltak az elsők, és ugye, hogy miért pont 74 perc fél rá egy CD-re? Ugye ez egy, ilyen legendás történet, mert hogy azért, mert a fejlesztők azt szerették volna, hogy Beethoven 9. szimfóniája egyetlen lemezre ráférjen. Tehát berakod Beethoven, végigmegy a szimfónia úgy, hogy ráfér, és nem kell felállnod, és cserélned, és egy CD-re akarták rátenni Beethoven, és ilyentől kezdve ez sikerült, bár a története részletei egyébként vitatottak, a 74 perces kapacitás az tényleg a klasszikus zenei igényekhez is igazodott

0: ugye egy előnye volt, hogy nem serceget. Tehát imádták azt, hogy nincs sercegés, ugye digitális hangot ugye tökéletesnek tartották, és a kiadók is imádták a CD-ket, mert hogy olcsó volt az előállítás, sokkal, mint amennyiért ugye előállították őket. Tehát az egyik legnyereségesebb időszak volt a 90-es évek itt a CD-s lemezipar kapcsán. Pláne azért is, mert sokan egyébként megvették bakeliten is, meg CD-n is, meg kazettán is a kedvenc lemezeket, úgyhogy ez brutál bevételt hozott a kiadóknak, és a kedvenc ajándék is ez lehetett, hogy mit kapsz szülinapra, karácsonyra, nem tudom, mint CD-t, értem, mert az nagyon megy.
1: Evidens, így.
0: Igen, és ugye az autózás is megváltozott, mert hogy a CD lejátszók megjelentek az autókban, és hogy divat lett ilyen vastag cipzáros CD tartó, tele vagy ugye lemezzel, öcsém, berakod, és akkor tudtál menni kocsiba, minden készen.
1: Sőt, meg is van.
0: Na, az nagyon jó. Úgyhogy sikeres volt, de meglepően rövid, mert ugye 89 környékén indul el, de már mikor én voltam gimis, ugye 2000-es évek elején, akkor már ugye gyakorlatilag jöttek a digitális letöltések, a torrent, az MP3, úgyhogy ilyentől kezdve hát nagyjából egy hanyatlás indult el. De mi minden mai napig nekem van ismerősöm, aki gyűjti a CD-ket, szuper CD-ket, meg mindent, úgyhogy azért ez még azért itt ott, amott gyűjtői szinten tartja magát. Úgyhogy ennyit a mai napon a CD-ről, menjünk tovább, és egy-két megoslágert hozunk.

0: Nézzük, mi történt július 7-én a nagyvilágban. Születésnapok, sok megemlékezések, érdekességek és hasonlók. Jó?
1: Szülinapos tudok már mondani.
0: Na mond.
1: De biztos vagyok benne, hogy ezt életben nem találnád ki az én egyik nagy kedvencemnek.
0: Péter Szabó Szilvia.
1: Ő 82. szeptember 9-én született, nem, mert ugye most július 7-e van. Hát Szandi.
0: Wow.
1: Isten értesse Szandit, így van, ma van a születésnapja.
0: Egyszer majdnem megfogtam neki a fenekét Őrhalomban a kaporó büfében.
1: Szandinek?
0: Aha.
1: Ott volt a Csabi is?
0: Nem, szingülben jött, és ugye föl kellett lépni, ilyen kisebb létrán kellett neki fölmenni a színpadra.
1: Jött, te csak akkor segíteni akartam.
0: Igen, és akkor, mert tűsarkukban volt, és akkor hát majdnem.
1: Jó, hát ez mondjuk, figyelj, ez
0: ennyi a kapcsolatom Szandival. Majdnem megfogtam a fenekét. Nem, ez segítség volt.
1: Segítség, igen. Így, vigyáztál a testépségét.
0: Abszolút, vigyáztam a testére Szandinak. Én voltam a testőre, igen. Oké, 1930-ban elhunyt a mai napon Sir Arthur Conan Doyle. Meg akartam, tudom, hogy szomorú, de meg akartam említeni, mert imádom Sherlock Holmes, az összes regény nagyon jó, aki még nem olvasott bele egybe se, tegye meg, mert nagyon jó szerintem. Aztán Ringo Starr, a Beatles dobosa, a mai napon 86. Isten értessen, Ringo.
1: Aztán
0: itt van a mai napon megszületett ő, nem tudom már, hogy éle még, vagy nem. Ugye Toto Cotugno, olasz énekes, aki...
1: Úgy tudom, hogy meghalt, vagy 2 vagy 3 év.
0: Aha, hát ő egy igazi legenda. Tehát, Miért beszoktam tenni a streamer őző zenejátszóba, és akkor mennek ezek a klasszik olasz táncdalok, ezek egyébként nagyon jók. Na, aztán ezen a napon kiadtak az első széles körben használható utazási csekket, 1891-ben, és végül 1863-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikába. Ez ma történt. És 300 dollárod volt, most tök sok pénz akkor mentes lehettél.
1: Ennyi. Ja, hogy a pénzek ki lehetett
0: váltani. Igen. Hát ez van. Na, jó van, megyünk vissza megint nagyon régre az időben, egy régi Nógrád előttünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: A tegnapi az hasonló a témánk, egy 1949. július 7-i régi Nógrád van előttünk, szabad Nógrád, amelyben, hát igen, itt a beszolgáltatással, illetve itt a különféle terményelkobzásokkal, vagy akár a kuák üldönéssel kapcsolatos cikkek, azok, amik előbukkantak Balassagyarmatot illetően. A következőről van szó benne, a Balassagyarmati Uzsora Bíróság dr. Henrich József Nógrád szakáli lakos egy K.H. Árpa, amint megmondja Józsi, hogy mi az, kiszántási ügyében ítéletet hozott. Az ítélet 2 hónapi fogházbüntetés, 500 forint pénzbüntetés, de korára való tekintettel a bíróság átváltoztatta az 500 forint pénzbüntetést napi 10 forintos átlagos fogházbüntetésre. Továbbá 3 évi hivatalvesztés és 5 évi politikai jogvesztés az, amit Henrich József Nógrád szakáli lakosnak el kell viselnie, mert hogy kiszántotta az Árpát és megbüntették. Na gere Józsi a vonalban, szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
0: Na, hát elmosolyodtál azért, tehát egy tragédia, ami a cikkben van, de azért egy picit, hogy az ember elmosolyodott, hogy úristen, mi történt akkor, meg mik voltak.
3: Hát igen, hát ez a rendszer diszkét bája, úgy lehet mondani.
0: Igen.
3: Ugye rohantunk 45 után a kommunista hatalom átvétel felé, ugye 49-ben már majdnem meg is történt, gyakorlatilag már megtörtént, és 1948. június 29-e ez a emlékezetes dátum, ugyanis ekkortól indultak az úgynevezett kuláküldözések, kulákperek. Ugye a kulákok a gazdag, a jómódú gazdáknak valamilyen, nem tudom, milyen szociáldemokrata vagy kommunista megjelzése lehet, hogy Szovjetunióból valamilyen tükörfordítás lehetett.
0: Igen.
3: Tehát június 29, ez a kuláküldözések napja. Most a parlament is egyébként megemlékezett róla ezen a héten, ugye?
0: Uh-huh.
3: Volt. És hát ugye a dolognak a lényege, hogy a cél ugye az volt, hogy a gazdákat majd beterelik a kollektív mezőgazdaságba.
0: A TSZ-ekbe akkor, ugye, közösen.
3: Na most ugye nyilván a egy-két holdas nadrágsi parcellás kisgazdákat nem volt nehéz meggyőzni. De a nagygazdákat tehetősebb embereket, mint ez a dr. Henrik József, és aki vagy orvos, vagy jogász lehetett, nem tudjuk már. Próbáltam utána nézni, nem találtam, lehet, hogy a szokáliak talán emlékeznek rá, égi öregek. Nyilván nagyobb földterülete volt. Na most, akinek nagyobb földterülete volt, az azért meggondolta, hogy beadja-e, mert annak jó volt a jövedelmező családeltartó képessége is, tehát őket nevezték kuláknak, és hát mindent elkövettek, hogy valamilyen módon megtörjék ezeket az embereket. Hát ugye ebbe a projektbe nagy elánnal természetesen az államvédelmi hatóság, az AVH, az beszállt, bedolgozott, és hát itt tragédiák, tönkrement emberi sorsok, öngyilkosságok övezték ezt a cselekedetet, illetve az AVH-nak a áldásos tevékenységét. Hát ugye miért is kellett? Azért, mert az ország minden erőforrását egy eszeletment fegyverkezésbe fordították bele. Nem tudom, hogy mire készültek Rákosiék, minden idők legnagyobb hadseregét sikerült felállítani néhány év alatt. Ez mind szovjet haditechnikával, nyilván ezeket azért nem ingyen adták, ezt keményen ki kellett fizetni, tehát minden árpa szemre, hogyha már akkor jöjjünk vissza a cikkhez, szükség volt, ezt ugye bevonták, kötelező beadási normákat írtak elő a gazdáknak. Gyakorlatilag még sok esetben a megélhetéshez szükséges tartalékot és a jövő évi vetőmagot sem hagyták meg a gazdáknak. Tehát ez majdnem az volt, mint a 30-as években a Ukrajna kiéheztetése. Talán hallottatok le, ott ugye a Homodorról, ahol elvittek a Stáliék minden vetőanyagot, és meg a igásállatokat, tehát semmit nem hagytak, és központilag meg nem jött vissza semmi. Igen. Na most ugye ez a mit tudom én milyen bíróság, hát ez is egy nagyon ügyes és egy nagyon szeretett szervezet lehetette. Ugye Árpád mély szántotta ki ez a szerencsétlen. Árpádról azt kell tudni, hogy kevésbé állékony, mint a búza. Igen. Tehát egy gyenge a szára. Na most két esetben szokták kiszántani még aratás előtt, ha valamilyen betegség támadja.
0: Ha valami nem jó.
3: Így van, beszántják, és akkor zöld trágya lesz belőle, de ami valószínűbb, hogy volt egy jó nagy vihar, és az árpa szépen elfeküdt, és a sáros földbe ott volt benne, beragadva. És az már az életben nem kell föl, tehát azt már sem beírni nem fog, sem lealatni nem lehet. Nagyobb probléma, hogyha már be volt érve, már pár nap múlva lehetett volna aratni, és úgy akkor fekszik el. Ugye kézi aratás volt, kaszás aratás, nem tudott volna mit kezdeni semmit. Egyébként ma a kombán se tudod ilyen mit kezdeni, tehát ugyanott van. Na de hát ugye az okos elvtársak, hogy ez nyilván szabotálás volt azért, hogy a gazda, aki ugye nyilván akkor kulák volt, lakvett vinvájtva, ne teljesítse a beadási kötelezettségét, mert egyébként ugye elő volt írva neki, hogy be kell szolgáltatni ennyi és ennyi árpát, mert árpa földje volt, és ezt most elszabotálta. És ha megnézzük a büntetéseket...
0: Hát ez nagyon durva.
3: Nagyon durva, bizony az 500 forint, az nagyon durva, az több havi fizetés volt abban az időben.
0: Igen.
3: Tehát lehetett egy...
0: Mert eltiltás fizetés mindentől, meg nem
3: lehet,
0: tudom...
3: Tehát, így hogy... van, tehát oké, hogy nem szavazhat, meg nem választhat, de egyéb ilyen problémák is adódtak, és hát ugye kegyesek voltak, mert hát ugye csak fogházbüntetés kapott.
0: Igen.
3: Tehát nem fegyházat, hát szóval nagyon jó. És ugye akiket kulátnak minősítettek, annak a családjának is gyakorlatilag így van, vége volt, mert még a legrosszabb esetben kitelepítették őket, tehát elvágták a földtől őket. De a gyerekek A gyerek az felsőoktatásban nem tanulhatott tovább, néha még gimnáziumban se. Tehát emberi sorsokat törtek derékba itt ebbe az időben. Hát ez volt a szomorú kulák világ. Ez is a kommunista rendszernek egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen rossz emléke.
0: Igen.
3: És hát mondom, nagyon sokan, előző adásban mondtam, gyöngyilkosok lettek, vagy valamilyen mentális betegséget kaptak.
0: Hát
3: illetve a kisebb gazdák általában azt csinálták, hogy felhagytak a mezőgazdasággal, és elmentek a budapesti metró, vagy egyéb építkezésekre egyszerű segédmunkásnak. És gyakorlatilag a magyar mezőgazdaság úgy az első nagy pofont ekkor kapta. Aztán a pofonok jöttek sorra, akkor itt tartunk, ahol most, de ez egy hosszú történet.
0: És még lesz neki folytatása. Józsi, köszi, holnap folytatjuk. Köszönöm szépen, mi pedig megyünk tovább, jönnek a megoslágerek.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
9: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, cibém.
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
13: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
14: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
15: Ne drámázzon, váltson profi.

0: Fi hűszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
8: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana

0: 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szoller Schultz Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 7 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint 2 éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön 2 ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
1: Időjárás.
3: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
0: Nyéki Autóház.hu.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
3: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
7: Nagyot szól.
9: Elmúlt 7-3-mal jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, megafonisták, robogunk, röpülünk tovább a két megahercünkön. Sanyika, jó reggelt?
10: Jó reggelt. Jó reggel, szia, így van, 95-7-en és a 91-9-en tudtok bennünket hallgatni. Július 7-e kedd van, és remélem mindenki jól aludt, kávézgat, ébredezi, de természetesen csak is velünk jönnek a megaslágerek. Samarosan érkezik is az első témánk, ami higgyétek el, nagyon-nagyon érdekes lesz.

0: Jó reggelt mindenkinek! Igen, érdekes a téma a Karvasanyi felvetése. De még mikor? Tegnap előtt este hívott fel engem telefonon, hogy hát nem tudta azt, hogy ez, amiről beszélgetünk, ez most tényleg egy létező jelenség, úgyhogy ezt mindenképpen hozzuk be. Igen, meglepetésként érhette a szülőket, és egyébként engem meglepetésként ért valóban, amit a Karvasanyi mondott, hogy őt is teljesen meglepetésként érte, hogy egyszer nincs már bizonyítvány. Tehát, ha most egy elsős voltál, mondjuk kisgyerek, akkor gyakorlatilag digitális bizonyítványt van benne a kréta rendszerben, vagy nem tudom, ott van, és akarsz magadnak bizit, megmutasd a mamának mondjuk a bizonyítványt, apunak a bizonyítványt, ugye, akkor ez külön kell igényel. Tehát, hogy itt nem kapsz egy bizonyítványt ebben.
1: Ennyi. Tehát ez valami felháborító, ez valami döbbenetes. És akkor tudod, hogy elnézed cégeket,
0: igen,
1: ott meg nyomtatnak orba szájba éjjel-nappal papírralapon, még olyan kisebb cégeknél is, ahol én is dolgozom, vagy amelyekkel kapcsolatban vagyok, de nem számít a papír, meg semmi. És akkor a gyerektől azt az élményt elveszik, hogy nem lesz bizonyítványa, hogy ne tudjon ő majd visszaemlékezni, vagy csak visszalapozni, meg egyáltalán majd a felnőttként, vagy idősebb korban az unokádnak megmutatni, nézd a papa ilyen jó év volt, a papa elsőben, mit tudom én, kitűnő volt, másodikban már nem annyira, harmadikban még inkább nem, mert visszatapsolták, vagy annyira jó volt, hogy visszatapsolták, tehát, hogy bukás volt. Na, viccet félretéve, tehát tényleg ez már, bocsánat, kimondom, gusztustalan, undorító, felháborító, hogy elveszik a bizonyítvány. Mert azt még értettem, hogy van ez a kréta rendszer, és akkor ott
0: jegyek,
1: meg mitől napi információk, hogy visszük a gyerekeket úszni, tessék behozni az osztálypénzt, vagy mit. Ez oké. De ezt elvenni, ez kegyetlen, gyerekek. Ez nagyon pocsék, undorító irányba tart a világ.
0: Ezzel fogok majd vitatkozni egyébként, tényleg, mert hogy ha 2026-at írunk, tehát hogy erről fogunk beszélgetni majd ebből kiindulva, hogy, és ezt fogjuk majd a hallgatók felé is föltenni kérdésként, hogy igen, tehát mi volt az utolsó olyan dokumentum, ami örültek, hogy papíron megvolt? Jó?
1: Ez az egyik a bizonyítvány.
0: Jó, akkor a bizonyítványon kívül egyébként, mert azt elbeszéljük, de tudja azt, hogy akkor mi minden tűnt el papír alapon, és mi az, ami hiányzik, ugye, és az utolsó ilyen az mi volt, ami miatt örültetek, kedves hallgatók, hogy ez meg volt papíron, akkor erre válaszoljatok, illetve arról is, hogy mi az a papír, amit ugye soha nem engednétek eltűnni az életből. Jó, mert azért itt ezt a két dolgot fogjuk majd átbeszélgetni, és erre várjuk majd a ti hozzászólásaitokat is, úgyhogy 0630 566 2262.

0: Itt a papír, hol a papír, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Igen, arról beszélgettünk egy karvasonyi felvetésére, és már azért jött egy-két hozzászólás, amiből fogunk csemegézni, hogy ugye felmenő rendszerben vezették be, tehát most a 25-ös, 26-os tanévben az elsők, akiknek már nincsen a kezükben a bizonyítvány, hanem már ez digitálisan létezik csak, és hogyha a szülő nem fog kérni egy ilyen díszpéldányt, vagy mit a krétában, vagy nem kért, akkor innentől kezdve gatya van, és nem tud a gyerek a mamához rohanni, hogy akkor szépen laposgatva megmutassa azt, hogy akkor egy tesiből és ötös lesz, úgyhogy kiváló lett, és a többi, és a többi. Igen, tehát ezt a krétába kell igényelni, és...
1: Azért kíváncsi lennék, hogy hányan igénylik. Tehát én nem hinném, hogy azért annyira sokan ezt a dolgot támogatnák, hogy ne legyen egy kézzel fogható bizonyíték a kezünkbe. Én biztos vagyok ebben, hogy ez nem fog jó, megvalósult, nem arról van szó, de hogy ez nem egy sikeres döntés, az biztos. Tehát azért erre szükség van. Tehát ez a te életed, ez rólad szól. Olyan borzasztó, hogy ezt is el akarják venni tőled. Az emlékezés lehetőségét, a gondolataidat, hogy te nosztalgiálsz, hogy te visszagondolj majd a gyerekkorodra, hogy te meg tud majd a gyerekednek mutatni, hogy igen, apa, nézd, vagy anya, ilyen volt, mit tudom én, biológia, vagy matekból, vagy ötödikben így álltam, tehát ezáltal még azt is tudod ellenőrizni, bocsánat, hogy évről évre hogyan fejlődtél.
0: Uh-huh.
1: Ezt tudod így a szintek emelkedésen. Aha, hát figyelj, a hatodikban, mit tudom én, például németből hármas voltam, de nem ok nélkül államvizsgáztam, meg érettségiztem, meg stb. Nyilván más a sorrend, mert nézd meg szépen, hogy hetedikben, nyolcadikban meg már kitűnő voltam például németből.
0: Jó, azzal indokolják ezt, hogy ugye ma már minden digitális, és ugye ezért volt, ezért volt indokolt, hogy a bizonyítványokat is kiáltsák így. Ezek az okiratok könnyen visszakereshetőek, nagyon gyorsan elérhetőek, 80 évig őrzik meg adatokat, és ugye amivel jönnek még ugye az a tanárok. Tehát, hogy itt évvége van, nem tudom én, van mondjuk három nem tudom én, szakos tanár, vagy nem tudom, osztályfőnök, hogy így ugye ott szépen az egy külön, gondolom óriási örömmel teszik meg azt, hogy akkor ezt minden gyöngybetűvel szépen a tanárok
1: régiek is megírták.
0: De ott kell ezzel nekik kecsölni. Most egyébként lehet, hogy valaki szereti, de hogy csökkentik ez a fajta digitalizáció a tanároknak az adminisztrációs tereket, mert hogy kevesebb idő kell, ugye
1: ahhoz, hogy
0: ez... Hát egyébként meg nem, tehát hogy most még ott még külön még, hogy leírjuk ezeket, meg ott van a papír, kész, ennyi.
1: Ez hülyeség, nem? Ez már csak magyarázkodás, ami már ezzel védeni akarja magát az a hivatal, aki ezt a törvényt elrendelt. Ez semmi más. Mások helyett akar ő védekezni, meg magyarázkodni.
0: Jó, az érettségit megkapod, azt megkapod rendesen a kezedben, viszont ezek az évvégéket, ezeket már egyébként nem. És ugye az, hogy egy ilyen díszpéldány lehet évente egy alkalommal tirít és mentesen kérni, és de minden papír más, Anika, vagy nem minden, tehát ennyi már, tehát hogy így...
1: De akkor bocsánat, de az ilyeneket, hogy most bocsánat, csak mondom ezt a hülye lottót. Hát mennyien lottoznak, az mennyi papír?
0: Igen, egyébként pont most...
1: És foglalkozik senki.
0: Én pont most szortíroztam, én az összes bizonyítványomat kidobtam. Tehát most, érted, mit kezdjek egy...
1: Nem kell egy emlék. Nem akarod majd egy gyerekednek megmutatni?
0: Különösebben nem. Tehát, hogy most...
1: Miért nem? Hát biztos
0: ott van az évvégi, tehát, hogy így, érted? Minek tartogassam
1: mindent
0: meg?
1: Mindent eldobunk magunktól. Ez a baj, hogy...
0: Mi az, hogy mindent?
1: De ebbe az irányba tart a világ. És akkor visszatérve a papírra, a blokk nem számít, hogy kilométeres blokkok jönnek ki a pénztárgépekből. Az nem pazarlás, meg az nem fakivágás, meg ez meg az. Hagyjuk már.
0: Jó, az megint más, Anika, mert akkor... Jó, de akkor meg azért fogsz sírni, hogy miért nem kapsz blokkot.
1: Na? Épít arról szó volt, hogy nem lesz blokk, hanem részletesen fel lesz tüntetve majd a mobilod.
0: Egy applikációt fogsz kapni, na az jobb lesz? Te hogy fogod látni majd? Vagy érted?
1: Na, igen.
0: Bármi, hogy akkor megkapod-e vagy nem, és akkor na, tehát nem magad ellen beszéljek. Igen, mi ez meg fog, most már ez szépen azért ez kivezetésre fog kerülni, és tényleg ezek meg fognak szüntetni. szűni. Viszont ugye arról beszéljünk majd, és akkor ezek a kérdések is már jött egyébként egy-két-három válasz, hogy mi volt az olyan utolsó dokumentum a kedves hallgatónak, ami örült, hogy papíron is megvolt.
1: És nekem ilyen okleveleim vannak, kitüntetések, akár a sport okleveleim, vagy például mit tudom, mondjuk kaptam jó tanul, jó sportolói kitüntetésre, arra is oklevél, de mondjuk kaptam valami elismerést, és az papír alapon megvan.
0: Oké, de nyilván, ha van egy verseny most 2026-ban, mondjuk lesz a Palóc triatlon, mondjuk azt, akkor ott azért ott nem szűnik meg, tehát fizikálisan ugye ott megkapod az oklevelet, tehát ezek nem szűntek meg. Érted, mire gondolok?
1: De a következő lépés majd az lesz.
0: Itt mondjuk egy hallgató mondja azt, hogy amikor lakást vettünk, hiába volt minden elektronikusan meg, jó érzés volt kézbe venni az adásvételi szerződést.
1: Nekem most is megvan, kértem digitálisan is az ügyvédtől, hogy legyen meg, meg kinyomtattuk több példányba, a nyakánál is van, meg nálam is az adásvételi szerződést.
0: Igen, tehát hogy persze. Valaki azt mondja, hogy a nagymamám kézzel írt végrendelete, annak súlya van, nem tudnám elképzelni csak egy fájlként.
1: Így van, jogos.
0: Ez is érdekes egyébként. A gyerekem születési anyakönyve kivonata, ezt szeretem egy dossziéba tudni, nem csak a telefonon, ezt is írja valaki. És még ilyen
1: házassági anyakönyvi kivonat.
0: Az autó adásvételi szerződése, vita alakult a vevővel, jó volt, hogy ott volt előttünk aláírva minden. Például. Aztán valaki, az orvosi zárójelentés. Elromlott a telefon, nem volt internet, de a papír csak elővettem, és kész. Ugye most már azt is már ilyen PDF-ben kapott meg, vagy nem tudom, hogy föltöltik a háló, a felhőbe.
1: Ott van a felhőbe, igen.
0: És akkor kész, ennyi. Igen. Én úgy vagyok vele, hogy nem tudom, tehát, hogy igenis, meg nem is, tehát nem tettem még magammal ezzel kapcsolatban rendet, az, hogy mondjuk, igen,
1: kinek volt baja az, hogy a gyerekek kapnak bizonyítványt? Mondd meg nekem, kinek volt baja azzal, hogy a tanár, te tudta minden tanár, hogy ez a munkaköri kötelessége, hogy eljön az évvége, és meg kell írni a bizonyítványt. Vállalták évtizedeken, évszázadokon.
0: Jó, ezt adom, mert azért ez mégiscsak a bizi az bizi, ugyanakkor még mindig vannak olyan szituációk, meg vannak olyan szolgáltatások, ahol egyszerűen, tehát hogy nem tudsz, tehát 2026-ban haló. Nekem el kell mennem Salgótarjánba, hogy a gázbevezetéssel kapcsolatban én ott, nem tudom én, szerződést kössek. Tehát nekem ott van egy másfél órás utam, és akkor nekem ott el kell mennem. Tehát 2026-ban miért nem tudom ezt neten megcsinálni? Érted? Tehát, hogy szerződést aláírni, ilyen applikáció már van külön, és akkor befotózom, és nem tudom, érted? Hogy nekem például ez az, ami úgyhogy ilyen félig klasszik men vagyok, de már lassan engedem el ezeket is, mert ugye én egy ilyen postának a applikációjával szoktam becsippantani a QR kódot a sárga csekkeken.
1: Igen, ismerős.
0: Viszont már ez egyik szolgáltatónál, ami hozza a telefont, meg vagy hozza a tévét, meg a netet, ott már applikációt használok, és 800 forinttal olcsóbb az egész történet. Tehát, hogy én billogok ide-oda, de nem tudom, hogy mi maradjon meg, vagy hogy mi nem maradjon meg. Valamikor roppantáresek ezek a
1: például ezt is miért nem szüntetik meg, bocsánat, ezeket a csekkeket is.
0: Hát mi az, hogy miért nem? Hát te vagy az, aki azért ágál, hogy miért zárnak be a kisposták. Sanyika, ha megszűnnek a csekkek, akkor gyakorlatilag tehát minek kisposta?
1: Hát figyelj, de most csak azért van posta.
0: Hát mi
1: a csekket fel tudnak,
0: levelezel? Barátnőddel? Vagy levelezünk?
1: Nyilván vannak ott mások is, azért lehet venni újságot, meg mit tudom.
0: Szerintem már az sem. Tehát szerintem gyarmaton a postabolt már megszűnt szerintem bent a postán.
1: Döbbenetes, hallottam a múltkor, hogy
0: De akkor mindent hoz maga után mindent. Tehát ugye, hogy azt mondod, hogy ne legyenek csekkek, akkor gyakorlatilag nem kell posta. Meg is fog szűnni a posta szerintem. Tehát, hogy semmi értelme nincsen már neki ilyen szempontból. Ezt a generációváltás, ezt sokszor mondtam már, és hogy el fog tűnni a posta, mint olyan. De bizonyos dolgokat meg legyenek meg egyébként papírom, szerintem is. Ugye azt is kérdeztük a hallgatókon még gyorsan még itt a hírek előtt, hogy mi az a papír, amit soha nem engedne eltűnni az életéből, és valaki azt írja, hogy nekem a családi fényképalbumok és a régi levelek, Tudom, hogy nem hivatalos papírok, amiről beszéltek, de amikor előveszem őket, más érzés, mint egy telefon kijelzőjét nézni. Ezeket soha nem szeretném, ha teljesen felváltaná a digitalizáció.
1: Van illata, van tapintása, az teljesen más. Még ha régebbi, az a, mit tudom én, kis dohos szagot érzed a 100, nem tudom, 20 éve kinemított borítékon is, akkor is az jó megszagolni, nem?
0: Igen. Na, úgyhogy még ezt a kérdést fenntartjuk, és a hírek, zenék után még azért szemezgetünk egy-két választ.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a vármegyei kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a vármegyei egészségügyi összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrád Kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további három főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
2: Időjárás.
4: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást, többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
3: Közlekedés.
4: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Na

0: Mi az a papír, amit soha nem engednétek ki az életetekből? Ez volt a kérdés, amire még egyébként várjuk a választ. Vannak egyébként jók, ugye előbb az egyik hallgatónk azt írta, hogy a fényképalbumok, hogy az teljesen más megfogni a fotókat, mint egyébként a digitális képeket nézni a telefonon. Valaki azt írja, hogy hol van? Nem tudom. A kézzel írt recepteket. Édesanyám receptfüzete sokkal több, mint egy szakácskönyv, benne van a kézírása, a megjegyzései, még a régi foltok is a történeteket mesélik el. Igen.
1: Hát nem tudom, nekem ezek a receptek nem hiányoznak.
0: Nem?
1: Nem.
0: Hát, pedig az olyan, mint a fénykép. Olyan személyes élmény kapcsolódik hozzá, Sanyika. Érted? Jó, mondjuk, te nem vagy egy nagy főzős, azt tudom. Egészségügyi dokumentumokat ír valaki. Persze jó, hogy elektronikusan is elérhetőek, de amikor orvoshoz megyek, vagy utazom, szeretem, hogyha a legfontosabb papírok nálam vannak. Többször előfordult már, hogy az egyszerűbb volt.
1: Most gondold, hogy bemész, elutazol valahova például, egy szakrendelőbe, és mondjuk bármi oknál fogva áramszünet, vagy leáll a rendszer, és te odautaztál, érted? Több órát, és mondjuk, ha csak digitálisan vannak meg a dolgaik, a papír, mit tudom én, az adataid, vagy bármi egyéb, igen? Nem tudsz bemenni a vizsgálatra.
0: Igen.
1: És fölöslegesen utaztál el.
0: Igen. Aztán valaki még azt írja nekünk, igen, valaki az orvosi zárójelentés mondta, apukám régi levelei, a diplomám ki van keretezve a falon, PDF-ben biztos nem lenne ugyanilyen büszkeség ránézni. Azért még azt megkapjuk szerintem, ugye? Tehát, hogy...
1: Szerintem igen.
0: Igen, de hát, hogy igen, azért mondjuk azt megkapod. De érettségét is megkapod, tehát, hogy érted? De az évvégi bizit. Azt nem. Miért nincs olyan, most jut eszembe, hogy mint az érettségi bizonyítványnál is, érted? Akkor lenne mondjuk, kérd a nyolcat, akkor lenne a nyolcadik végén egy bizonyítvány, amiben abban van, hogy akkor az elsőben, mit tudom én, 4,2 voltál, a másodikban 5,0 voltál.
1: Tudod, hogy hányszor gondolkodtam?
0: És akkor lenne egy ilyen egy darab a 8 év alatt egyszer, így van, és így kész, ennyi. Jut eszembe, ha most itt tényleg már a izét nézem itt azt, hogy akkor
1: én diploma. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, Sulis.
0: És akkor én meg tud maradni, érted, mire gondolok.
1: És akkor kettő bizonyítványod van.
0: Egy, 8.
1: Meg az érettség.
0: Igen.
1: Aki esetleg diplomás, a diploma kész.
0: Igen. Mert mondom azért, az nem azt nem szoroz, hogy mondjuk esetben nem tudom én, érted, olvasásból, írásból 5-ös voltál, vagy 4-es. Érted, mire gondolok?
1: Persze.
0: Igen. Úgyhogy én még nézegetem, de szerintem nagyjából annyit írtak a hallgatói. Valaki még azt írta, hogy a csalántfánkkal kapcsolatos iratok, régi anyakönyvi kivonatok, levelek, dokumentumok, ezek összekötnek a felmenőinken, nem szeretném, ha csak egy felhőben tárolt adat maradna belőlük. Ez is jogos egyébként, hogy ezt se adná ki a kezék az ötre papírokat. Oké, jó van. Na, köszönjük szépen, megyünk tovább.
1: Igen,
0: az
1: hogy
0: zenékkel.
1: Beszéltünk erről.
0: Igen. Igazán volt. Nincs mit, Sanika, szívesen.
1: Köszi.

0: alkalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a

0: halloci.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Halloci. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henry, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP-s Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedik kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Oroszország hétfőre virradóra 519 ukrán drónt semmisített meg 20 régió és az elcsatolt Krím felett, közölte a Moszkvai Védelmi Minisztérium. Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítették meg, valamint az északnyugat oroszországi leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni. A Jaroszlavli területen Moszkvától 300 kilométerre északkeletre 2 ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint 70 ilyen eszközt le tudtak lőni. Ukrán drón támadásban hétfőn megrongálódott Oroszország 2 fontos balti-tengeri olajexport terminálja is.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
2: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
2: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü.
8: Start menü.
9: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
8: Nagyot szól.
10: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, szép reggelt. Na, a 22-es útra pattanunk ebben az órában.
11: Nem rossz út, jártam arra a múltkori.
10: Na, jó,
11: Széchenyből jöttem hazafele, mert úgy mentünk, tudod, a példakép táborba,
10: igen,
11: hogy M3-as, 21-es,
10: igen,
11: Hollókő, és akkor ugye úgy Széchenyi, visszafele meg erre Gyarmatnak jöttünk.
10: Na, szép kis kör akkor, igen.
11: Taxis.
10: Na, de mi most akkor itt vagyunk, mert hogy több közösségi médiás csoportban, ugye itt lakók, ott lakók, itt élők, ott élők méltatlankodtak és háborodtak fel azzal kapcsolatban, hogy akkor eléggé komoly fa kivágás, faírtás történt a 22-es mentén. Igen, tehát hogy egyszer már volt egy ilyen, és erről beszéltünk, hogy ez fontos volt, mert ugye itt az egyenes a Dimitrov puszta felé, ugye Dimitrov egyenes, ott ugye pláne azt, hogy állandóan pattannak ki az őzek, és mindenhol pattannak ki az őzek, ott egyfajta...
11: Hát meg azért mi autósok, mi azt szeretjük ott nyomni is. Nagyon.
10: Igen, tehát ott a bokros rész, tehát ott kinyomták, meg ott azt hiszem, ugye a mész őrhalom előtt van ugye a vasúti átkelő azon a egyenesen, és ott is szépen ki lett takarítva, hogy legalább tudjunk azért jobban figyelni, hogyha valaki kipattan Bambiéktól, akkor lehessen azért fékezni, és ne legyen nagy baj. Most ezen túlmenően történtek a fakivágások, főleg ugye itt a Dejtár és Északpeter közötti szakaszon, és hát ott ugye az, hogy akkor élőhelyek, stb., meg pláne most, hogy 43.728 fok volt, és ugye Széchenyi mondjuk most mindent vitt.
11: 42 fokkal, 42, igen?
10: Igen, de hát az, hogy a múltkor már 41,9 volt, tehát hogy érted, most meg 42. Tehát. Na mindegy, zárója bezárva. Igen, és akkor most hogy mindenki nagyon érzékeny arra, hogy akkor fák, meg a fásítás van, és mélet kivágva, mert hogy megint 45, hát, 60,
11: nem
10: 100
11: értem,
10: hogy?
11: Nem értem, mert hát az egész ország arról szól, hogy minél több fát telepítsünk, ültessünk, a városok is, meg jó levegő, környezet megóvása, fásítási programok indultak mindenhol, akár Balassagyarmatot kapcsán is még szerintem beszéltünk is.
10: Persze.
11: Erről a polgármester úrral, Csak Gáborral, de akkor most nem tudom ezt. Egyrészt, amikor mondjuk tényleg olyan van, hogy akadályozza mondjuk egy kikanyarodást a főútra, vagy ilyesmi, oké, azt mindenképp meg kell tenni. De az, hogy ezért mondjuk egy főút mentén fákat ki kelljen vágni,
10: igen, gondolom,
11: mi az oka ennek? Mi a fő, igen, indok?
10: Én olyan értesülést kaptam, és erről fogunk beszélgetni majd Lehel Zoltánnal, a Nógrád Vármegyei közút, Nógrád Vármegyei diken igazgatójával pontosabban, hogy itt már elkezdődik az előkészítése 22-es főút rendbetételének. Ugye, mert hogy egy szakaszt megcsináltak ott, vadkertig bezárólag, de onnantól kezdve egyébként eléggé katya, ugye ezt meg akarják oldani, és ugye emellett készül a kerékpárút is, amivel tudsz tekerni 22-es mentén, tehát hogy egyébként az egy baromi jó dolog lesz, tehát szerintem ez nagyon jó, mert nagyon sok biciklis ismerősöm van, akik ugye nem tudnak tekerni, mert ugye a főúton halál, tehát hogy nem tudsz.
11: Persze.
10: Tehát megölnek, érted? Úgyhogy ezek épülnek, és akkor elvileg ugye itt az van, hogy maga a mostani úttestnek a szabványos sem jó, akkor ki kell majd szélesíteni, hogyha ez hozzányúlnak, plusz még akkor tényleg kerékpárút nyomvonal ott fog majd menni oldalt, gondolom én, pontosabban ilyen infóim vannak, sőt, még úgy tudom, hogy lesz egy bekanyarodós ráb is a dejtári elágazásnál, tehát
11: az
10: ott is szélesíteni fogják az utat, és hát gondolom ugye, hogy ott az alap, meg az, hogy csapadékvíz elvezetés, meg árkolás, meg patkázás, meg hasonlók, szerintem ez véget történt meg a fáknak a kivágása. Na most erről beszélgetünk mindjárt Lehel Zolival, vagy cáfolja, vagy megerősíti, ez ki fog derülni, és akkor pár dal, és vele beszélgetünk.

Kicsit hasonlít rád, mielőtt alfában hagytad a romantikát, mielőtt törölni kezdted sejtről sejtre a tested.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és hát főleg a fakivágásra fogunk beszélgetni, amely itt láthatóvá vált az elmúlt időszakban a 22-es főúton itt Nógrád vármegyében, Nyugat-Nógrádon, főleg ugye az Érsekvadkert és Dejtár közötti szakaszon, az több csoportban is ugye mentek a csörték, hogy hát mi történt és hogy történt.
1: De még ezen felháborodást keltett?
0: Hát persze, mert tudod, hogy nagyon, hogy mondjam, tehát sokszor beszélgettünk természetvédőkkel, környezetvédőkkel, hogy sokszor már egyébként kontraproduktív az a fajta felsziszenése a lakosságnak, amikor meglátják azt, hogy mondjuk egy-egy fa ki van vágva, vagy több fa ki van vágva, mert hogy nem mindenki, hogy mondjam, okleveles természetvédelmi mérnök, vagy éppen erdészmérnök, vagy éppen favizsgáló, vagy éppen parkvezető.
1: Lehet, nem is ért hozzá, de azért nyilván tudjuk, hogy a környezetet óvni kellene, meg hát mindenhol azt halljuk, hogy tényleg fák kellenek, ne vágjuk ki a fákat, óvjuk a környezetet, mert a levegő, mert amúgy is borzasztó levegő van, meg klímaváltozás, és hogy meg kellene védeni a fákat is, meg a környezeteket. Nem ok nélkül jöttek létre ugye ezek a fakivágási program ellenes dolgok, tehát hogy inkább faültetések.
0: Igen, de én meg azt mondom, mint papírral rendelkező környezetmérnök, hogy hát gyerekek, sajnos valamit valamiért, és ezt be kell látni egyszerűen, hogy olyat nem, tehát nagyon sokszor kell olyan döntést meghozni, ami miatt ki kell vágni fákat. Mert hogy itt élünk, gyakorlatilag körülöttünk lévő dolgokat elvárjuk, hogy ez jó legyen, és hogyha mindenki azért sír, hogy milyen szar az út, és hogy milyen nem tudom én, kátyusra 20-an, és meg kell tenni, akkor azt egyébként meg kell tenni, és hogyha ahhoz ki kell vágni a fákat, akkor sorry, tehát hogy értitek, nekem is fáj a szívem érte, de tudom azt, hogy gyakorlatilag ott mondjuk most egy nem tudom hány méter átmérőjű út van, akkor hogyha ezt föl kell újítani, akkor az lehet, hogy már akkor 7 méter átmérőjű lesz, mert hogy ott nem tudom én, az EU szabvány, akkor az más. A könyvtől kezdve, ha mondjuk egy kerékpárút fog elmenni mellette, akkor nyilván ott még akkor...
1: Fogják azt annyian használni, hogy megérjen.
0: Szerintem igen. Tehát, hogy én nagyon szívesen tekernék végig Nyugat-Nógrádban úgy, hogy nem ütnek el. Tehát,
1: a napon persze, 40 fokban, de nem lesz, ami árnyékot adjon.
0: Hát jó, Sanyika, most nem 40 fokban fogsz eleve biciklizni, ha nap van, ha árnyék van. Tehát most nem hiszem, hogy nagyon sokan bicikliztek az elmúlt napokban, úgyhogy felejtsük már mondjuk ezt el. Viszont az meg a másik, hogy végre nem mondjuk Szlovákiába kell a bicikliseknek menniük, hogy nyugodtan, biztonságban tudjanak közlekedni, meg bringázni, hanem mondjuk fölpattannak, és akkor tudnak egy ilyen Széchenyi Érsekvadkert kört tenni a kerékpár úton, biztonságban, nyugiban, akkor azért az már, hogy mondjam, nem egy rossz történet. Úgyhogy beszélgetünk erről tényleg, mert hogy jönnek a prók, a kontrák. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Nógrád vármegyei igazgatóját hívtuk föl, Lehel Zoltán. Tehát akkor mi történik a 22-esen, és egy picit beszéljünk erről. Szia igazgató úr, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia! Na akkor tényleg az első kérdés, gyakorlatilag ugye itt több oldalról is láttuk a csoportokban, hogy itt azért munkálatok elindultak. Mi történik akkor ott azon a hosszú egyenesen Dejtár meg Érsekvadkert környékén? Zoltán, kezdjük ezzel akkor.
2: Kicsit kontextusba helyezném, mert biztos sokan mondják, hogy Nógrád megye az ország legerdősültebb megyéje, vármegyéje, ami vármegye területének 40%-a erdő, és hát az erdővel foglalkozni kell, akár az erdőgazdaságnak, de akár az út mellett a Magyar Közútnak és minden közútkezelőnek. Ezekkel kapcsolatban mi az éves költségvetésünkből tudunk, és általában a vegetációs időszakon kívül. És ugye én miatt 2000-től 2026 óta 5-6 ezer fát vágtunk ki. Növényzet gazdálkodás keretében ezek vagy betegfák voltak, vagy forgalomban veszélyes fák, vagy pedig ilyen invazív jellegű fák, amik tudjuk, hogy nem veszélyesek, de hát nem oda valók. Ugye 2024-ben volt egy 4,7 kilométeres projektünk a TOP plusz keretében Héjalom megye határ között, azon a 4,1 kilométeren 3-6 centi átmérőjű fák, maximum tudom, 20 cent is fák voltak, abból több mint 1000-et vágtunk ki, azt hiszem 1100 valamennyit. Ezeknek a 90%-a invazív akác volt. A fakivágást azt vagy saját magunk csináljuk, hogyha problémás, hogyha olyan, hogy bedől, És általában ezek a fák nem is mindig a mieinkek, most is nagyon sok olyan fa van, ami akkora hatalmas fa, rádül az útra, közút jöjjön ki, de amikor megnézzük, hogy a fa gyökere az hol van, az úttól hány méter, az már nem is a mi fánk. Ezeket a külső területen lévő fáknak a tulajdonosait szoktuk felszólítani, ők meg értetlenül állnak, hogy ezzel nekik van feladatuk, aha, vagy pedig egyébként még tehát a katvéd bevonásával szoktuk esélni, vagy vállalkozó, amit közbeszerzés keretében vágunk, vagy vágatunk fel, és mi közösen élünk Borsoddal és Hevessel, tehát van, amikor az időbeosztás is úgy van, hogy amikor ráérnek, éppen hozzánk jönnek is, ez volt most például a 22-es úton, úgyhogy ez egy ilyen tervszerű éves növényzetgazdálkodási vagy növényzetgondozási feladat keretében történt fakivágás volt. Van egy nagyon kedves bejelentőnk Alsó-Némediből, egész jól messzire eljött, ő megállt és fényképezkedett, és nézegette a fákat, én is megálltam az utóbbi időben többször is, meg bent a telephelyen is láttam, hogy ilyen fákat kivágni, és hogy lehet, és akkor megnéztem, hát nagy részük beteg fa volt, egyébként még lehetne kivágni, de ugye ezek azok a típusú fák, amit külső vállalkozó tud kivágni, alpén technikával, nem döntéssel, és ami nagyon érdekes, az úgy megállt az úri ember, és a vállalkozó, aki megvan bízva, annak az egyik embere azt mondta, kérdezően uram, most nyugodtan csinálj egy fotót, neki akár tegye fel a Facebookra, csak egy dologba gondoljon be, hogy itt megy autóval, és rádul az autójára a fa, és én is tudom neki mondani, hogy lehet jönni velünk a bíróságra, mert 22-esen van egy ilyen ügyünk.
0: Ó, igen?
2: Hogy mennyire kellemes lenne ez neki, őt ez nem nagyon hatotta meg. Na mindegy, tehát itt most mi nem kerékpárút miatt vágunk fákat, a kerékpárút miatti fakivágás az itt a Patvarci Magyar Falus projektünk mellett van, úgyhogy kérünk Balassagyarmatról Patvarc fele, majdnem Patvarc előtt a bal oldalon, ott még most földmunkát is csinálnak, amiket mi rendesen kiegyeltünk, azt ők most kivágták, és ott lesz a kerékpárút. Okay. Én tudnék elmondani, hogy egyébként volt ilyen történetünk, és hogy ugye fát, vannak olyan projektjeink, a 2408-as Szurdok Püspöki Heves megye, meg itt a 22-esen a Patvarci Elengazónál, ahol azért vágtunk fákat, hogy szélesítsük az őszelvényt, hogy az autós...
0: Igen, ezt mondtam is, hogy itt az őrhalmot pont ki emeltem az előbb, hogy azt mondom, azt kellett, mert látom, hogyha kiúrik a Bambi, akkor azért jobban tudok fékezni.
2: Így van,
0: balesetbiztonság szempontjából kellett, igen.
2: És ezek, ugye most felkérdezett minket ez a jó képességű bejelentő, és lehet, hogy teljesen igaza van, de tehát nem tud semmiről találni, mert nekem van egy környezetvédelmi mérnököm, aki vagy fülön fogja a mérnökségvezetőt, vagy a mérnökségen a művezetőt, és jegyzőkönyvbe kimennek, terepi jegyzőkönyvet vesznek föl, a terepi jegyzőkönyvbe abba megállapítják, hogy a fának mi baj van. Minden esetben megnézik, hogy van-e rajta élő történet, hogy fészek, akkor azt addig hagyjuk, még ott az élet szárban nem szökken a madarak és egyéb állatokkal kapcsolatban, és csak kizárólag utána, hogyha tényleg megállapították, följelölik ezeket a fákat, és kivágjuk, vagyis csak utána vágjuk ki, majd ezt beszállítjuk a telephelyre, sarangba vágjuk, méteres darabokba, és ebből lesz a dolgozóknak megvásárolható tűzifa, vagy pedig az idei télen szociális tűzifa. Tehát mi így éljük az életünket növényzet gazdálkodás szempontjából.
0: Igazgató úr, tiszta, jó van akkor. És még egy gyors, rövid kérdés tényleg, hogy már terveztek valamit akár a 22-vel, vagy akár a kerékpárutas történettel, amiről beszéltünk még? Vagy ezt most az ott a kormányváltás végre ki kell várni, hogy akkor hogy alakulnak a dolgok, és különben is?
2: Hát én úgy tudom, hogy egész sok 3,5 ezer milliárd forint értékű terv van a fiókokba. Ebből az egyik a 22-es teljes felújítása, a kimaradó szakaszokkal plusz kerékpárúttal. Aztán, hogy milyen erős a lobby erő nálunk, én azt gondolom, hogy most itt a lehetőség két országgyesi képviselő és a közlekedési bizottságnak az oszlopos tagja, hát reményeink szerint erős lobby erővel fognak rendelkezni, és akkor a lista élére kerülünk.
0: Jó, legyen így.
2: Mert egyébként műszakilag ez a történet alá van támasztva, terv építési engedélyek megvannak, úgyhogy mi várjuk a pozitív döntést, és mi rengeteg aszfaltot tudnánk tenni. Az útjainkra, csak ahogy a Puskin is mondta, hogy minden az anyag immúlik, nekünk nagyon lenne, hogyha sok pénzt ide ránk borítanának, és akkor...
0: Ti meg az aszfaltot borítanátok.
2: Így van, Nógrád megye élne és virágozna útépítés szempontjából.
0: Jó, igazgató, köszönöm szépen az infókat, és akkor beszélünk majd. Köszönöm, hogy megint a rendelkezésünkre álltál. Szervusz, Zoltán!
2: Szevasztok, minden jót!
0: Szia, szia, szia! Na, ezek akkor a tények, gyerekek. Jó, és akkor ezt még azért elbeszéljük mindjárt a meges lágerek után.
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tótfalu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tótfalu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedik kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné kiemelve. A korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködés Tahi Tótfalu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Trafifaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Szevélyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást, a parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Oroszország hétfőre viradóra 519 ukrán drónt semmisített meg 20 régió és az elcsatolt Krím felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítették meg, valamint az északnyugat oroszországi leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni. A Jaroszlavli területen Moszkvától 300 kilométerre északkeletre két ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint 70 ilyen eszközt le tudtak lőni. Ukrán drón támadásban hétfőn megrongálódott Oroszország két fontos balti-tengeri olajexport terminálja is.
3: Időjárás.
5: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
3: Közlekedés.
5: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: A 22-es főút menti fakivágásokról beszélgettünk az előzőekben Lehel Zoltánnal, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Nógrád vármegyei igazgatójával, és hát azért elmondott mindent nagyjából, amit tudni kell.
1: Tisztába tette a dolgokat.
0: Igen, én emlékszem rá, hogy pont jöttünk haza, és a 22-esen, pont ugye itt a Serkőv után, és így néztem végig, hogy szinte mindegyik fán volt fagyöngy. Végig. Tehát szinte mindegyiken, ami eleve ugye azt jelenti, hogy azokat mindenki kell kapni. Tehát, hogy ugye az elszívja a fának az életerét, tehát rengeteg fagyöngyös egyet volt a 22-esen.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy most oké, nyilván a beteg fákat, meg ami balesetre veszélyes fákat természetesen ki kell vágni, meg ami tényleg a 22-es útnak majd, ha megkezdődik az építése, nyilván kerékpárút, stb. Szélesítés, biztos, hogy sok-sok fát, hogy aztán lesz-e pótlás?
0: Gondolom, igen. Tehát, hogy, de azért ott is ugye, itt megint elgondolkozol azon, hogy egy olyan egyenesben mész, ami Nógrád vármegyében az egyik legőszgazdagabb lehet azt mondani, ugye mert a 22-es, ott egy nem tudom én 150 vagy 200 éves őszcsapáson megy keresztül, szépen úgy építettük meg, vagy az úgy lett kész. Hát innentől kezdve akkor fölmerül a kérdés, hogy nekem ott ugye, mint akár éjszaka is ott arra közlekedőnek, nekem látnom kéne az úton túl azt a fajta mondjuk picit tágabb sávot, ahol mondjuk pattan az ős, aztán pattan ki az ősz. Tehát ugye itt érdemes egyáltalán újra fásítani, mert akkor megint ott leszünk, ahol a part szakad, mondjuk nem tudom én x évtized, de később. Érted, hogy mire gondolok? Van érdekes, tehát az, hogy ráborul, vihar van, kidől, akkor meg már akkor nem tudom én kinek az anyját, mert most meg... Tehát értetek, azért mondom, hogy azért beszéltünk az Olival, és akkor most azért kiderült az, hogy még azért messzebb vagyunk a kerékpárúttal, meg a 22-essel. Hanem ez egy tervszerű történet, hogy egyszerűen ott is van egy környezetmérnök bent a csapatban, és elmennek, és mindegyik fát megnézik, és akkor leszedik a fészkeket, meg megvárják, meg
1: nem tudom. Milyen viharok szoktak lenni, hirtelen durva viharok, mint valamikor a múlt héten is, ugye, amikor legcsökkent ez a 41-2 fok, úgy hirtelen, hát az ország több részében brutál viharok, fakidőlések voltak, meg minden.
0: Igen, és egyébként ez meg is, tehát mi inkább még ezt megúszunk, mint mondjuk lentél Magyarországon, meg az Zala, meg nem tudom minek a környékén. Igen, úgyhogy mérlegelni kell ezeket megint. Én azt mondom, tudjátok, tehát hogy tényleg az, hogy akkor oké, de meg rád fog dőlni.
1: Hát az se jobb.
0: Forgattam már párszor ilyet, tehát nem egy jó mulatság ez, és hogyha úgy van, akkor meg igen, ezért kell mérlegelni, ezért kell úgy csinálni magat, ahogy kell.
1: Nézd meg, a vonat is itt Gyarmat meg Vác között, hányszor volt, hogy fakidőlés miatt nem tudott közlekedni.
0: Persze, és akkor ha MÁV-nak lenne kapacitása, akkor meg ugye mennének, és gondolom ott is lehet, hogy kellene egy kis írtás, hogy normálisan lehessen a vonat közlekedés, úgyhogy nem annyira fekete meg fehér ez, kedves hallgató. Nem, továbbra nem, sem.
1: Azt se értem, aki beláll egy ilyenbe, és akkor
0: én értem. Hát mondjuk az a szitu, az egyébként, igen. Tehát
1: hol látja ő ilyen szinten át a dolgokat, mint ahogy a Lehel Zoli.
0: Az meg a másik, ugye, hogy mondjuk ott van az út mellett a gazda, ott van a fája neki, nem érdekli, akkor meg ő csodálkozik, hogy akkor ja, hogy ez van. Tehát érdekesek ezek a dolgok, de mondom, nem fekete meg fehér, úgyhogy ilyenkor mindenki 10-ig számoljon, jó? És akkor akár írjatok is nekünk, és akkor mi megkérdezzük, hogy mi van. Azért vagyunk itt. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.

0: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
3: Jó húsban vagy, cibém.
2: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
3: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
4: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 9 óra van.
10: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Györfi Betta.
12: Hírek.
11: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrád Kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további három főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Podaca Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
11: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
11: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
13: Megafon.
14: Nagyot szól.
15: Elmúlt 9 óra 3 perccel folytatjuk a startmenünket, nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek, aki hallgat minket a kocsikban, óvatosan, jó, üdv nektek, érjetek oda, ahova kell, aki pedig melóhelyen, az pedig nyomja meg a mai napot, jó, és köszönjük, hogy itt vagytok. Sanyika, neked is jó reggelt még egyszer itt az utolsó órában, hello!
16: Hello, neked is minden hallgatónak én is jó kedvet, jó reggelt, szép délelőtöt kívánok. Na meg kitartást, hiszen hamarosan érkezik Varga Bíró Tamás, de előtte jönnek a megaslágerek, viccet félretéve, tartsatok továbbra is velük.
15: Igen, klasszik, ami jön, úgyhogy klasszik jön. It's

0: Klasszikolunk Varga Bíró Tamással, jó rádiózást mindenkinek, hello!
1: Hello, baby!
0: Na,
1: sziasztok let's go. Mindenki, aki minket hallgat. Egy kék bálna, puki buborékja. Akkora, hogy egy ló is elférne benne?
0: Ez az!
1: Képzeld el!
0: Ezek hiányoztak
1: na,
0: nekem!
1: Képzeld el! Igen. Húszik a ló, azt mondja,
0: Várjál, kapsz, ezt ugye ez na. Muszáj, ezt, de, na, arra, hogy ez jár neked mindenképpen, ez jár. Ennyi.
1: Standing ovation, ahogy a székelyek mondják. Képzeld, húszik a ló, érted? Végre nagy nehezen bemegy a tengerbe, hogy usszon. Azt mondja, lebukok már, hogy mégis csak. Erre azt mondja, mi ez a szag? Mi az, ami körülvesz?
0: És jön egy óriási.
1: Érted, és jön a kék bálna.
0: Belefér a
1: kukiába egy ló? Egy ló belefér, hát akkor át gondold el. Mekkora. Bum. Egy mocskos állat a bálna egyébként. Tehát tudod, a tejjelbe beszéltük azt is egy régebbi kék halálba, hogy a teje azért olyan zsíros,
0: igen,
1: hogy
0: tudom,
1: ne kezdje ki a sós víz is. Egyben maradja, mert ezt ő kilöveli a tengerbe. Beszlopálja, mint az űrhajósok. Komolyan,
0: tudom, mert emlékszem.
1: Valamelyik Apollo küldetés során volt egy azóta is a NASA egyik titka fel nem fedett rejtélye. Elkezdett lebegni egy kaki darab.
0: Az űr.
1: Ott a Apollo, és egyik se vállalta.
0: A luftot kapott ott a szerkezet.
1: Nem, na, vizsgálatot indítottak, tehát az ugságvizsgáló meg ilyesmi nem volt, de vizsgálatot indított, egyik se vállalta. Ott ledekett. Ez tudod, mint a medencében, amikor így elúszol mellett.
0: Vagy a rendszer luftot kapott, vagy tényleg, vagy azt mondta valamikor,
1: hát,
0: figyeljetek, most megitt a meccsőr, most ki kell próbálom.
1: Kész, ennyi.
0: És itt kimész hátra, és így látom.
1: Amúgy.
0: Kész.
1: Én kipróbálnám.
0: Én is kipróbálnám, hogy egy zsivára, mekkora jó.
1: Na kérem szépen. A topozmirigy, ugye ez a gyacskámban van.
0: Igen.
1: És ebben idővel apró messzesedések, ilyen apró ásványi lerakódások kezdenek kialakulni. Mindenkinél. Nincs ismert funkciója. Azt se tudják, hogy mi ez. De a tudósok elnevezték corpora areaceának.
0: Ezt tudják. Fogalmuk sincs mi az, de már van egy ilyen latin izé, nem tudom mi á, igen.
1: Álomhomok. Ez a neve. A topozmirigyenen ott van az álomhomok.
0: Nagyon szép.
1: Amúgy egyébként, amit nem tudsz, adjál neki egy baromi hosszú,
0: hát latin,
1: kimondhatatlan nevű latin nevet.
0: Latin nevet, és
1: amit
0: ennyi.
1: Még a kollégát se ért, nem hogy a paciens, azt akkor jó van. Érted? Okay. Álomhomok, de van a fejünkben álomhomok. Érted? Tehát erről se tudtunk soha. Érted? Mert hogy van homok, mert mit tudom, bemész a Balcsiba, vagy a Velencei tóba, besétálsz ott másik partig.
0: Igen. Átsétálsz a másik
1: partig. Mert elkezdesz a Velencei, hogyha a Velencei tó északi partján elkezdesz sétálni, akkor a déli partjára, amikor odaérsz, onnan már nem messze van a Balaton.
0: Szomorú ez.
1: Ez nem szomorú, ugyanis aki egy kicsit vette volna a fáradtságot és utána néz, az tudná, amit én tudok, mert jó, nem vagyok
0: 1800 ízében is volt már ilyen, oké. Okay.
1: Nem, hogy ez időnként a Velencei tó teljesen kiszárad. Tehát, hogy ez egy természetes folyamat. Tehát nem kell semmit semmivel összekötni, ha csak nem muszáj, ez egy természetes folyamat. Most jött el ennek az ideje. Az utolsó napokat éljük, majd amikor már a sáska járás, meg a vérzivatar, majd akkor szóljunk. Egyelőre ne.
0: Jó.
1: Igen. Az emberi leprát.
0: Jók ezek a válogatások most, Tamásom. Jó, igen.
1: Az emberi leprát egyetlen állat kaphatja meg, a 9 éves tatu.
0: Miért?
1: Nem tudják. De sajnos át is hathatja emberre.
0: Akkor valami különleges kapcsolatuk a tatúval ezek szerint.
1: Biztos, ami biztos, kedves gyerekek. Ha láttok
0: tatú.
1: Szűgy és Magyar Nándor között az út színének 9 éves tatút, ne fogjátok meg, jó? Mert lehet, hogy leprás. És akkor lehet, hogy ti is azok lesztek. És akkor lezárják a megyét. És akkor nem tudunk sehova menni. Lockdown, mint a Covid ideje alatt. Szóval gyerekek, óvatosan a tatúval.
2: Jó.
1: Emlékszel még arra a zenekarra?
2: Két lány,
1: akik állítólag egymást szerették, de aztán kiderült csak ez állítólag. Ez
2: reklámfogás volt.
1: Kiderült,
2: ezek az oroszok voltak.
1: És talán igen. Nem is ők énekeltek. Aha.
2: Igen. Hát egy, az All the Things She Said, az volt a igen. Nagy slágy.
1: Ugye szovjet, vagy poszt-szovjet teherautókon nyomadták. Énekelték a Nem jön a vonat. Ez a számuk, nem ez van benne, de valamint, hogyha azt mondanák, hogy nem jön a
2: Igen.
1: A rovarokat megtámadó Cordyceps gombafajról kiderült, hogy nem az idegrendszert támadja meg.
2: Roppant örülök ennek a hírnek.
1: Hanem az izomrendszert támadja meg. Tehát a rovar végig él és éber. Miközben a gomba átveszi az izom rendszerének a
2: irányítását.
1: Gyakorlatilag az irányítását, igen.
2: Sírtáról fogja. Robot, gomba robot lesz.
1: Apukám, László Vasz.
2: Igen.
1: László Vasz. Tehát az direkt ugye úgy is kezdődik, hogy most jól lelőttem, de ez csak az eleje poén, nem a vége poén, hogy nem a vírusoktól meg a baciktól kell félnünk, hanem a gombáktól. Amúgy ezt tudod, hogy ez milyen?
2: Mi?
1: Az se nem állat, se nem növény.
2: Ja igen,
1: az persze, gomba.
2: Az gomba. A gomba az
1: gomba.
2: Egy ilyen ügy.
1: Gomba az gomba.
2: Én imádom a gombát.
1: Én is imádom.
2: Laska, csipenke.
1: Az agyamban nem annyira.
2: Sitake, az erdei gombák. Én imádom, nagyon igen. Gombás.
1: A füle gomba.
2: Imádok minden ilyen füle
1: gombát. Ezeket nagyon szeretem. Az, amikor valami kínai kaját eszem, rendelek, akkor én mindig olyat, amiben ez van. Uh-huh. Ez a fafüle gomba. Uh-huh.
2: Nem szeretem.
1: Imádom, imádom. Én beletenném még a rizé az orosz krém tortába is, csak
2: nem engedik. Én is.
1: Nem engedik. Tom Hanks összes igen. Filmjében a testvére Jim Hanks a hivatalos hang.
2: Mit csinál, még egyszer?
1: Tom Hanks összes filmjében a testvére Jim Hanks a hivatalos hanghasonmása és testdublőre.
2: De jó, ez ilyen családi biznisz.
1: Hasonlít rá a hangja megszólalásig, és még megszólalás után is. Például a Toy Story sorozat változatában már nem Tom Hanks, hanem Jim Hanks.
2: De jó!
1: Adja az angol
2: hangot.
1: Ez tök
2: jó lehet.
1: Igen. Hát meg oda-ott egyben marad a pénz.
2: Igen. Jó.
1: Hát ez így.
2: Így. Szép is ez.
1: Neked van valami hasonmásod, vagy hang,
2: van.
1: Vagy képbe? Kicsoda? Neked is Velencei Norbi?
2: Nem. Ugye meg, ki az?
1: Na ki az?
2: Mondkor,
1: Jeff Goldblum.
2: Lotharius Gabi küldte nekem a videót, hogy...
1: A fiatal Jeff Goldblum.
2: Nem,
1: pedig az is.
2: Nem fogom megtalálni most hirtelen, hanem az a zenekar, de majd megkeresem.
1: Nekem a Right Side Fred dobosa, vagy valami ilyesmi, érted?
2: Nekem is van egy
1: gitáros,
2: és ott vannak benne, és hogy mi az addal, nem tudom most.
1: Az de hát nem családtag, az
2: mindegy.
1: A baj,
2: igen,
1: nincsen.
2: De ott vagyok, tehát na, ez jó. Valami híres amerikai énekes,
1: aha.
2: Ilyen soul, és a studio session felvétel, wow. És ott ülök.
1: És ott ülsz.
2: Ott ülök, komolyan mondom. Gitárral a kezembe, olyan, ott ülök.
1: Van egy Facebook ismerősöm, akinek már nem tudom a nevét. Sok Facebook ismerősömmel vagyok így, és föltett képeket, és mondom, a jó életben mikor voltam én ebbe a kocsmába? Ennek a, vagy étteremnek a teraszán. Néztem, mondom, hát de nem vagyok hülye, hát ez én vagyok, és tudod, ismerősöm.
2: Igen.
1: Már közben elszemított a neve. Basszus, az a csávó kiköpött én voltam.
2: Igen.
1: Kiköpött. A fejtartása, a szájától csücsök, minden képen, nem csak egy képen. Na mondom, tessék, analóg AI.
2: De szép ez.
1: A kiwi gyümölcs a madárról kapta a nevét.
2: Tényleg?
1: Igen. Mert hogy ugyanolyan kis borzas, szőrös, picike, mint a madár, de nem volt ez mindig így. Mert az eredeti nemzetközi neve Yangtao, vagy kínai egres volt. Yangtao. Aztán jöttek az új-zélandi termesztők, akik ott meghonosították, és akkor mondták azt, hogy legyen kiwi gyümölcs. a 20. század közepén egyébként. És ez egyébként egy erős marketing megfontolás volt, de először még csak nem is kivigyümölcsnek hívták, hanem dinnyécskének.
0: Dinnyécske?
1: Dinnyécskének. Csak hogy, és így lett kivi a kivi, hogy a dinnyécske elnevezéstől egy kicsit megijedtek, mert az amerikaiak nagyon komoly importvámokat akartak erre a gyümölcsre alkalmazni, a dinnyére, és akkor azt mondták, hogy hát lehet, hogy a dinnyécskére is ezt fogják, akkor legyen inkább kivi.
0: Így lett kivi a kivi. Nagyon jó. Szép történetet zártuk.
1: Hát köszönöm.
0: Holnap volt.
1: Alig várom, szia!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrád Kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további három főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
3: Időjárás.
5: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
3: Közlekedés.
5: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Búcsúzzunk, kedvesek! Véget értünk ezen a szép hetedikei keddi napon, úgyhogy át kell adnunk a terepet Erőnek.
2: Igen, és köszönjük a figyelmet, de semmi baj. Holnap viszont jövünk.
1: Hogyne?
2: Na, helyes, úgyhogy...
1: Hogyne jönnék? Én legalábbis biztos.
2: Én is megpróbálok, igyekszem.
1: Jól van, köszönöm szépen. Jó, na, mondd akkor a passziánszt, milyen napi útra való a hallgatóink számára?
2: Ne húzódj az árnyékba azért, mert van, aki nem tud mit kezdeni a fényeddel.
1: Azta!
2: Ez azért olyan odamondós.
1: Hát ez... öcsém. Jó van, Karvaj. Oda megadtad a módját neki. Jó, oké. Na, tapsolunk egyet, és akkor átengedjük a helyünket Reninek. Jönnek a tízes hírek, aztán pedig a kirakat. Ez a 2514. adás volt. Holnap reggel jövünk. Szevasztok!
3: Köszi minden, sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik.

0: színpadra lép az Annabört, Angry Péter és a Misterigek, a Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szullásolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Sportissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
1: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a tiszapárti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedik kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködés Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Trafifaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további három főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Szevélyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább három választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti három ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Oroszország hétfőre virradóra 519 ukrán drónt semmisített meg 20 régió és az elcsatolt Krím felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítették meg, valamint az északnyugat oroszországi leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni. A Jaroszlavli területen Moszkvától 300 kilométerre északkeletre két ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint 70 ilyen eszközt le tudtak lőni. Ukrán drón támadásban hétfőn megrongálódott Oroszország két fontos balti-tengeri olajexport terminálja is.
3: Időjárás.
2: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
6: Közlekedés.
2: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
7: Nagyon szól.
9: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Réde Irene a mikrofonnál, ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. 10 után járunk, és már is kezdjük a műsort Mabel-lel és Lil-tek a közös dalával, a Let Love Go-val. 2022 nyarán jelent meg, és Mabel második stúdió albumán, az About Last Night című lemezen kapott helyet. A könnyed nyárias pop hangzás mögött azonban egy érzelmes történet húzódik. A dal arról szól, hogy néha a legjobb döntés elengedni egy olyan kapcsolatot, amelyben már csak az egyik fél küzd. Mabel az önbecsülés fontosságáról énekel, míg Lil-tek a vendégverse a továbblépés másik oldalát mutatja meg. Következik tehát a Megafonban Mabeltől és Lil-tekától a Let Love Go.

házi sült paradicsom, fűszeres olívaolajjal, bazsalikommal. Napi receptrovatunk következik a kirakatban. Ha beleharapunk az édes, fűszeres sült paradicsomba, garantáltan beleszeretünk. Sokoldalúan felhasználhatjuk, és a világ egyik legegyszerűbb étele. Szinte bármilyen paradicsomból elkészíthetjük, de a húsosabbak még jobbak, sőt érdemes a pirosak mellé sárgákat is tenni a tepsibe. Fontos továbbá, hogy jó minőségű olajat használjunk. Nézzük a receptet, hozzávalók. 1 kg paradicsom, 2 ág bazsalikom, 3 gereszt fokhagyma, só, bors, 6 evőkanál olívaolaj és 2 ág kakukkfű. A paradicsomokat alaposan mossuk meg, és vágjuk félbe, majd rendezzük tepsibe. Az olívaolajat keverjük össze a sóval, a borssal, zúzott fokhagymával, és locsoljuk meg vele a paradicsomokat. Rakjuk rájuk a kakukkfűvet, a bazsalikomot, és toljuk forró sütőbe. Süssük 180 fokon körülbelül 25 percig, vagy amíg a paradicsom megpuhul, és jó illatos lesz. Tálaláskor még friss bazsalikomlevelekkel is megszórhatjuk. Nagyon egyszerűen el lehet készíteni, 25 perc alatt elkészül. Ez volt a házi sült paradicsom fűszeres olívaolajjal és bazsalikommal.

Érkezik egy mega sláger a mai ünnepelteknek. Július 7-e van, a mai napon az Apollóniák, a Boldogok, illetve a Donátok ünneplik a névnapjukat. Az Apollónia görög-latin eredetű, Apollonius férfi név női párja Apollónak szentelt. A Boldog régi magyar személynév, a Boldog szó régi Boldog alakjából származik, gazdagot jelent. Latin eredetű név a Donát, Istentől ajándékozott. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok Önöknek!

azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jó pol, de mégis

Menü ajánló a kirakatban a megaslágerek között Schweik vendéglő Balassagyarmat. A mai ajánlat lebencsleves házi szalonnával, csontleves, bolonyai spagetti, sertéspörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd cseh kulajdaleves, tyúkhúsleves, csirkepörkölt, nokedlivel és uborkával, curry sertésszelet mexikói zöldséggel, rizssel, burgonyatócsnival és salátával, rántott cukkini sült burgonyával, tartárral, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Végül pedig a Széchenyi Bársony vendéglő menüjével zárjuk a sort. A mai ebéd csontleves, szezámmagos csirkemell, petrezselymes burgonyával, tökfőzelék, sertéspörkölttel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
9: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyéki Autóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Tevére szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Mától ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak, a 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is, írja a holtankolja.hu. A gázolajért mostantól ismét 600 forint fölötti árat kell fizetni literenként, a benzin egyelőre még ez alatt marad. Tragikus hír rázta meg a szlovákiai görhoki közösséget. 39 éves korában elhunyt Ladislav Szabol, egykori kiváló játékos, akinek holttestét szombat délelőtt találták meg a Laborc folyóban, Nagy Mihályban. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi élettelen testét egy járókelő vette észre a folyóban, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A szemtanú a partra húzta az áldozatot, de a férfi már nem lehetett segíteni. A helyszínre érkező orvos előzetesen kizárta az idegenkezőséget, ugyanakkor a halál pontos okának megállapítása érdekében igazságügyi boncolást rendeltek el. Harry herceg hivatalosan is elfogadta a meghívást, hogy a héten Londonba tett látogatása egy részét a Buckingham palotában töltse, írta a BBC a herceg szóvivőjének tájékoztatása alapján, hogy aztán nem sokkal később korrigálja magát alap, miután a Buckingham palota közölte, valóban meghívták a herceget, aki azonban nem válaszolta megadott határidőig, ezért a meghívást visszavonták. A herceg sajtósa annyit közölt, elfogadták a döntést.
2: Időjárás.
1: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást, többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
1: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
4: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, a brit DJ és producer Joel Corry, valamint a karakteres hangjáról ismert brit énekesnő Becky Hill 2022-ben adta ki közös dalát, a History című slágert. A lendületes dance pop felvétel arról szól, hogy egy kapcsolat lezárása után is megmaradnak a közös emlékek, és a múltat nem lehet egyszerűen kitörölni. Jön ez az egyszerre energikus és érzelmes dal itt a Megafonban, History Joel Corry-tól és Becky Hill-től.

Mit üzennek ma a csillagok? Már is kiderül, horoszkóp rovat a kirakatban. A mai nap érdemes lesz hallgatnia a megérzéseire, kedves Kos, mert egy váratlan helyzetben pontosan tudni fogja, mi a helyes döntés, a munkahelyén vagy a magánéletében is pozitív visszajelzés érkezhet. Kedves Bika, egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb nap vár önre. Most különösen fontos lehet a pihenés és az, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik feltöltik energiával. Kedves ikrek, mozgalmas és beszélgetésekkel teli nap következik. Egy új információ vagy találkozás később komoly jelentőséggel bírhat az életében. Ami a rákot illeti, érzelmesebb hangulatban lehet, mint általában, de ez segíthet abban, hogy közelebb kerüljön valakihez. Hallgasson a szívére, de maradjon reális is. Most igazán ellenében érezheti magát az oroszlán, könnyen magára vonja mások figyelmét, és egy régi terve is új lendületet kaphat. Ami a szüzet illeti, a mai nap kedvez a tervezésnek és a rendrakásnak, akár szó szerint, akár a gondolataiban, egy régóta halogatott ügy végére ma pont kerülhet. Nem sokára jön a mérleg horoszkópja, előtte zenélünk.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a Csillag Jósdát. Jön a horoszkóp rovat következő fele, kedves mérleg, harmóniára és nyugalomra vágyhat, és jó eséllyel meg is találhatja. Egy kedves gesztus vagy váratlan üzenet feldobhatja a napját. Kedves Skorpió, erős energiák dolgoznak önben, ezért fontos, hogy ne kapkodjon a döntésekkel. Ha türelmes marad, kedvező fordulat érkezhet. A nyilas kaland vágyóbb lehet a megszokottnál, egy spontán program vagy új ötlet izgalmas élményeket hozhat. Ami a bakot illeti, most különösen jól koncentrálhat a céljaira, ha kitartó marad, egy fontos ügyben végre láthatja az eredményeket is. Inspiráló nap vár a vízöntőre, tele új gondolatokkal és kreatív ötletekkel, érdemes figyelni azokra az emberekre, akik motiválják és támogatják. Ami a halakat illeti, érzékenyebben reagálhat a környezetére, de ez most inkább előnyére válik. Egy meghitt beszélgetés vagy szép pillanat sokat jelenthet most önnek. Ez volt a napi horoszkóp rovat, érkeznek a megaslágerek.

0: Mennyi ajánló a kirakatban a megaslágerek között Schweik vendéglő Balassagyarmat. A mai ajánlat lebbencsleves házi szalonnával, csontleves, bolonyai spagetti, sertéspörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Leszenye Hubert panzió a mai ebéd cseh kulajdaleves, tyúkhúsleves, csirkepörkölt, nokedlivel és uborkával, curry sertésszelet mexikói zöldséggel, rizssel, burgonyatócsnival és salátával, rántott cukkini sült burgonyával, tartárral, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Végül pedig a Széchenyi Bársony vendéglő menüjével zárjuk a sort. A mai ebéd csontleves, szezámmagos csirkemell, petrezselymes burgonyával, tökfőzelék, sertéspörköltel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!
1: Hölgyeim és uraim, ma este a cirkuszunk porondjen egy

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Miszterigek. A Petrofon, az Amaházi RT, Kuki és a Szullár Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója.

0: Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház. Azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a vármegyei egészségügyi összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Lackó Tamást a salgótarjáni Szent Lázár kórház igazgatóját hallják.
1: Tudjuk, hogy a gyógyulás nem csak a fizikai körülményektől függ. Nagyon fontos a jó szó, nagyon fontos az emberi szó is. Hiába van itt a legkorszerűbb technológia, a gyönyörű épület, ezek önmagukban semmit nem érnek. Kell hozzá a magas színvonalú szaktudás és az érző szakember is. Betegközpontú, szolgáltató egészségügyet építünk, ami csak akkor képzelhető el, hogyha az egészségügy tekintetében is egységes megyei ellátásban gondolkodunk. Az egészségügy csak akkor tud megfelelően működni, ha megvan az összhang az összes szereplő között. Ennek pedig az alapja a párbeszéd és a közös gondolkodás. Ezúton szeretném megköszönni a megye valamennyi egészségügyi szereplőjének azt, hogy az elmúlt két és fél évben nyitottak voltak a párbeszédre, és közösen tudtunk gondolkodni. A megye egészségügye akkor erős, ha a szereplők külön is erősek, a szereplők pedig akkor erősek, hogyha a megyei ellátás is erős. Hálásan köszönöm mindannyiuknak az odaadó munkát. Hosszú előkészítés után megkezdte működését a megyei szívkatéteres labor.
0: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedi kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Gál Sándorné, Tahi Tóth falu község gazdasági bizottságának elnökét hallják.
2: Nagy örömmel fogadtam, hogy az ország új országgyűlési képviselők tiszteletét tette a településén. Én ennek nagyon örültem, bár jó lett volna, megismerjük mi is, mint képviselők. És annak is nagyon örültem, hogy polgármester úr megfogalmazta, hogy milyen fejlesztések maradtak el, vagy milyenek vannak előkészítés alatt, amit jó lenne, hogyha támogatna az új képviselő úr is. Én nagyon remélem, hogy jó partnerség lesz és támogatni fogja. De a korrektség kedvéért és a tájékoztatás kedvéért azért én elmondom, hogy a korábbi időszakban összességében 1 milliárd 392 millió 280 ezer forint volt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ettől az összegtől jóval nagyobb támogatást fog kapni a település, jó kapcsolat lesz az új országgyűlési képviselőnkkel, én ebben bízom, bár nevét én most hallottam először.
0: Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlatvételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már 4-szer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren.
3: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
3: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.
7: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum Vándor kiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedő értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +3620-364-9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum Vándor kiállításra.

Érkezik egy megasláger a mai ünnepelteknek. Július 7-e van, a mai napon az Apollóniák a boldogok, illetve a Donátok ünneplik a névnapjukat. Az Apollónia görög-latin eredetű, Apollonius férfi név női párja Apollónak szentelt. A boldog régi magyar személynév, a boldog szó régi boldog alakjából származik, gazdagot jelent. Latin eredetű név a Donát, Istentől ajándékozott. Kedves ünnepeltek, névnaposok és születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok Önöknek!

filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig a szellemírtók, a borzongás, birodalma, kit hívnak, hogyha nagy baj van, kihez fordulnak segítségért, amikor szellemek piszkálják önöket, kísértetek kísérleteznek önökkel, vagy hazajáró lelkek dúlják fel a házukat. A válasz egyértelmű, a szellemírtókhoz, de ma már nem ugyanaz a négyes száll be a legendás autóba, amikor riasztás érkezik, viszont a híres New York-i tűzoltó torony nem változott. Az új szellemírtók tagjai itt találkoznak az eredeti csapattal, akik, mint kiderül, nem mentek nyugdíjba. Szupertitkos kísérleti laboratóriumot hoztak létre, hogy még magasabb szinten üzhessék a szellem szakmát. A legendás film összes legendás szereplője, Bill Murray és Dan Aykroyd is visszatér, hogy az új generációval, Paul Ruddal együtt keverjék a humort, a sci-fivel, a hátborzongatást a lazadumákkal. Érdemes megnézni a szellemírtókat, avagy a borzongás birodalmát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, csibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
15: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
16: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
17: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
18: Hírek.
3: Hagyományt teremtenek Nógrád Kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második

0: Kapcsolójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A Váci NKS-e az elmúlt években már négyszer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren. Mától ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is, írja a holtankolja.hu. A gázolajért mostantól ismét 600 forint fölötti árat kell fizetni literenként. A benzin egyelőre még ez alatt marad. Az elmúlt évek legnagyobb vízigényét kellett kezelnie a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT-nek a múlt héten tapasztalt rendkívüli hőségben. A legjelentősebb problémák Szadán és Solymáron jelentkeztek. A cég vezérigazgatója azt mondta, hiába kérték az önkormányzatokon keresztül is a lakosságot már másfél hete a felelős vízfelhasználásra, ez nem történt meg. Az elsőfokú vízkorlátozás sem járt eredménnyel, fogalmazott Bendik Bernadett. Harry herceg hivatalosan is elfogadta a meghívást, hogy a héten Londonba tett látogatása egy részét a Buckingham palotában töltse, írta a BBC a herceg szóvivőjének tájékoztatása alapján, hogy aztán nem sokkal később korrigálja magát alap, miután a Buckingham palota közölte, valóban meghívták a herceget, aki azonban nem válaszolta megadott határidőig, ezért a meghívást visszavonták. A herceg sajtósa annyit közölt, elfogadták a döntést. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül venné-e, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
1: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

könyvajánló rovat a kirakatban, szívek szállodája, rajongók, figyelem, érdemes beszerezni a harmadik Gilmore Line című könyvet Kelly Bishoptól. A közkedvelt díjnyertes színésznő Kelly Bishop, akit a szívek szállodája ikonikus Emily Gilmore-jaként ismerhettünk meg, végre elmeséli a showbizniszben eltöltött 6 évtizedének teljes történetét. Kelly Bishop karrierje tele van meghatározó pillanatokkal, Tony díjat nyert a Tánckar eredeti Broadway szereposztásában nyújtott alakításáért, felejthetetlenül játszotta el Jennifer Grey édesanyját a Dirty Dancingben, ám a legtöbb néző számára a modern klasszikusnak számító szívek szállodája Emilyeként, a család matriarchájaként vált igazi legendává. Tele szellemes meglátásokkal a harmadik Gilmore lány egy szívmelengető, bátor és inspiráló memoár egy olyan nőtől, aki évtizedeken át nyújtott felejthetetlen élményt a nézőknek. Érdemes belesni a kulisszák mögé, Kelly Bishoppal, ez a harmadik Gilmore lány című könyve.

minden idők legnagyobb slágerei között. Madács Mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban, mit érdemes ma Balassa gyarmaton megnézni. Például kettőtől a gyerekekkel a Birka krimit, a Minyonok és szörnyek című animációs filmet, valamint a Kis Nikola nyaral című családi vígjátékot. A Minyonokat vetítik 3:30-tól is és 6:30-tól is 3D-ben, illetve 8-tól is 3D-ben, valamint 5-től 2D-ben. Toy Story 5. rész 3:30-tól és 4-től 3D-ben nézhetik meg. Supergirl 3:45-tól, Halálsíp 4 órától, Találkozás a Buddhával 5:30-tól. Meghívás 6 órától, Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma egy dokumentumfilm szintén 6 órától, este 8-kor pedig a Kreml mágusa horrorra akadva és Szürke zóna. Ezek a mai mozifilmek, jó szórakozást kívánok!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
7: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Omaházi RT, Kuki és a Szoller Schultz Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
8: Személyre szabott módosításnak nevezte Hadházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hadházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hadházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hadházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Mától ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is, írja a holtankolja.hu. A gázolajért mostantól ismét 600 forint fölötti árat kell fizetni literenként, a benzin egyelőre még ez alatt marad. Tragikus hír rázta meg a szlovákiai görhoki közösséget. 39 éves korában elhunyt Ladislav Szabol, egykori kiváló játékos, akinek holttestét szombat délelőtt találták meg a Laborc folyóban, Nagy Mihályban. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi élettelen testét egy járókelő vette észre.

0: A folyóban, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A szemtanú a partra húzta az áldozatot, de a férfi már nem lehetett segíteni. A helyszínre érkező orvos előzetesen kizárta az idegenkezőséget, ugyanakkor a halál pontos okának megállapítása érdekében igazságügyi boncolást rendeltek el. Harry herceg hivatalosan is elfogadta a meghívást, hogy a héten Londonba tett látogatása egy részét a Buckingham palotában töltse, írta a BBC a herceg szóvivőjének tájékoztatása alapján, hogy aztán nem sokkal később korrigálja magát alap, miután a Buckingham palota közölte, valóban meghívták a herceget, aki azonban nem válaszolta megadott határidőig, ezért a meghívást visszavonták. A herceg sajtósa annyit közölt, elfogadták a döntést.
1: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tarkítják a mai időjárást, többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 Hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

Életmódrovattal folytatjuk a kirakatot, a Pilates módszerről lesz szó, amely az utóbbi években világszerte, így Magyarországon is rendkívül népszerű lett. De mit is takar pontosan ez a mozgásforma? A Pilates egy speciális edzésrendszer, amely a test központi izomcsoportjaira, úgynevezett kórizmokra fókuszál. Ide tartoznak a has, a hát alsó szakasza, a medence környéki izmok, amelyek a test stabilitásáért felelnek. A gyakorlatok lassúak, kontrolláltak, és nagy hangsúlyt kap a helyes légzés, valamint a mozdulatok tudatos kivitelezése. A módszert a 20. század elején dolgozta ki Joseph Pilates, aki eredetileg rehabilitációs céllal fejlesztette ki a rendszert. Célja az volt, hogy a sérült katonák és táncosok gyorsabban visszanyerjék az erejüket és mozgékonyságukat. Az általa létrehozott gyakorlatsor később a modern fitness egyik alapkövévé vált. Hamarosan folytatjuk tovább a Pilatesszel, előtte zenélünk.

minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább, ez a kirakat életmód rovat, Pilates. A Pilates népszerűségének egyik oka, hogy rendkívül sokrétűen fejti ki hatását, miközben kíméletes az ízületekhez. Nem véletlen, hogy kezdők, sportolók és rehabilitációban résztvevők egyaránt gyakran választják. Rendszeres gyakorlása javítja a testtartást, erősíti a mélyizmokat, és segít megelőzni a derék, illetve hátfájást. Emellett fejleszti a testtudatot, vagyis azt, hogy mennyire vagyunk képesek tudatosan irányítani a mozgásainkat. Sokan arról számolnak be, hogy a Pilates nem csak fizikailag, hanem mentálisan is feltölt, csökkenti a stresszt és segít lelassulni a mindennapok rohanásában. A gyakorlatok végezhetők talajon, saját testsúllyal, de léteznek speciális eszközös változatok is, például rugós gépekkel. A lényeg minden esetben a kontroll, a pontosság és a folyamatos koncentráció. Összességében a Pilates egy olyan mozgásforma, amely nem a gyors látványos eredményekre, hanem a tartós, testi egyensúlyra és egészségre épít. Érdemes kipróbálni.

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
0: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák

0: rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítják be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a Vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül venné-e, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

Utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban. Benne pedig a Rómától 20 kilométerre található Castel Gandolfo pápai palota. A pápai palotában a pápák 400 éve töltötték már a nyarakat, ezzel a hagyománnyal Ferenc pápa szakított. 2016. októberében ugyanis múzeumnak ajánlotta fel az Albanói tó partján található Castel Gandolfói nyári rezidenciáját. Az 55 hektáros komplexumot a 17. század eleje óta a pápák nyári rezidenciájaként használták. Két kastélyt és parkszerű területet, valamint mezőgazdasági területeket és épületeket foglal magában. A látogatók betekintést nyerhetnek a pápák életének zárt világába, láthatják például azt az ágyat, ahol 12. Pius pápa és 6. Pál is meghalt, de ebben az ágyban lábadozott 2. János Pál is, az 1981-ben ellene elkövetett merénylet után. Megtekinthető a könyvtár és az iroda, ahol az egyházfők nyaranta vendégeiket fogadták. Legutóbb 16. Benedek töltött ott néhány nyári napot a lemondása utáni első években. Ferenc pápa 2016-ban múzeummá alakította át a pápai villákat, amelyek évente több ezer látogatót vonzanak.

Dél-Tirolban. Szép kisvárosok találhatók, sok kultúrával és természettel. Folytatjuk tovább napi nagyvilágrovatunkat a kirakatban. Legyen szó nagyvárosi hangulatról a tartomány fővárosban, Bolzánóban, vagy lazításról olyan hangulatos menedékhelyeken, mint Doblak, Dél-Tirol nagyon különböző nyaralóhelyekkel varázsolja el a látogatókat. Dél-Tirol az egyik legtöbb kastéllyal rendelkező régió Európában. Az elmúlt évszázadok folyamán több mint 800 ilyen épületet építettek. A dél-tiroli kastélyok és várak többsége sziklákra épült, és magasan a völgyek fölé magas. Az épületek némelyike mintegy 900 éves. A túrázás szerelmeseinek és a mediterrán hegyi idill kedvelőinek is kedvelt úti célja ez a gyönyörű hely. A jól ismert városok, például Merano és Bolzano mellett számos olyan falu és város található, melyet érdemes felkeresni. Dél-Tirol ideális úti cél, ha nem tudjuk eldönteni, hogy a mediterrán Olaszországban, vagy inkább a hegyekben töltenénk a nyaralásunkat. Itt mindkettőt együtt élhetjük át.

0: Csoda szép délutánt kívánok önöknek a továbbiakban is, ez volt a mai kirakat, tudják a műsor, amiben minden benne van, holnap is várom önöket, addig is minden jót és szépet kívánok, nagyon szép délutánt, Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, cibém?
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsó.

0: mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: ifjúsági vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Sportissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Mystery Gang, a Petrofon, az Amaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Sportissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedik kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködés Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Szevélyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartam.

0: Moszkvához kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hadházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítás a 2016 és 2026 közötti három ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hadházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hadházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Oroszország hétfőre virradóra 519 ukrán drónt semmisített meg 20 régió és az elcsatolt Krím felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítették meg, valamint az északnyugat oroszországi leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni. A Jaroszlavli területen Moszkvától 300 kilométerre északkeletre két ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint 70 ilyen eszközt le tudtak lőni. Ukrán drón támadásban hétfőn megrongálódott Oroszország két fontos balti-tengeri olajexport terminálja is.
1: Időjárás.
0: Rövid ideig tartó záporok tartítják a mai időjárást. Többnyire borús lesz az ég, helyenként a felhők mögül hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. 30 fok várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben sebesség ellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitótfalu belterületén.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
0: Közlekedés.
1: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 nap

0: evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

Koncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: világi vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint 2 éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön 2 ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tiszapártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése.
1: Közlekedés.
2: Napközben sebességellenőrzésre számíthatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Tahitót falu belterületén.

0: 0-30-20-67-21. Számolj utána!
1: Megéri hozzánk jönni! Megéri hozzánk jönni! Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a Vármegyei Kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakemberek nélkül semmit sem érnek. Éppen ezért köszönet jár mindazoknak, akik a Vármegyei Egészségügyi Összefogás során energiájukat adták a sikerhez. Lackó Tamás példaként említette azt, hogy bár Magyarországon utolsóként valósult meg, de mégis tény, hogy megkezdte működését a szívkatéteres labor. Lackó Tamást a salgótarjáni Szent Lázár Kórház igazgatóját hallják.
6: Tudjuk, hogy a gyógyulás nem csak a fizikai körülményektől függ, nagyon fontos a jó szó, nagyon fontos az emberi szó is. Hiába van itt a legkorszerűbb technológia, a gyönyörű épület, ezek önmagukban semmit nem érnek. Kell hozzá a magas színvonalú szaktudás és az érző szakember is. Betegközpontú, szolgáltató egészségügyet építünk, ami csak akkor képzelhető el, hogyha az egészségügy tekintetében is egységes megyei ellátásban gondolkodunk. Az egészségügy csak akkor tud megfelelően működni, ha megvan az összhang az összes szereplő között. Ennek pedig az alapja a párbeszéd és a közös gondolkodás. Ezúton szeretném megköszönni a megye valamennyi egészségügyi szereplőjének azt, hogy az elmúlt két és fél évben nyitottak voltak a párbeszédre, és közösen tudtunk gondolkodni. A megye egészségügye akkor erős, ha a szereplők külön is erősek, a szereplők pedig akkor erősek, hogyha a megyei ellátás is erős. Hálásan köszönöm mindannyiuknak az odaadó munkát. Hosszú előkészítés után megkezdte működését a megyei szívkatéteres labor.
4: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tóth falu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tóth falu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedi kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahi Tóth falu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Gál Sándornét, Tahi Tóth falu község gazdasági bizottságának elnökét hallják.
7: Nagy örömmel fogadtam, hogy az ország új országgyűlési képviselők tiszteletét tette a településén. Én ennek nagyon örültem, bár jó lett volna, megismerjük mi is, mint képviselők. És annak is nagyon örültem, hogy polgármester úr megfogalmazta, hogy milyen fejlesztések maradtak el, vagy milyenek vannak előkészítés alatt, amit jó lenne, hogyha támogatna az új képviselő úr is. Én nagyon remélem, hogy jó partnerség lesz, és támogatni fogja. De a korrektség kedvéért és a tájékoztatás kedvéért azért én elmondom, hogy a korábbi időszakban összességében 1 milliárd 392 millió

0: 480 000 forint volt, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ettől az összegtől jóval nagyobb támogatást fog kapni a település, jó kapcsolat lesz az új országgyűlési képviselőnkkel, én ebben bízom, bár nevét én most hallottam először.
1: Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket, nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már 4-szer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén, vezessenek óvatosan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát.

0: kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élményt. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Sportissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
3: Hagyományt teremtenek Nógrád Kövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már négyszer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren. Mától ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is, írja a holtankolja.hu. A gázolajért mostantól ismét 600 forint fölötti árat kell fizetni literenként, a benzin egyelőre még ez alatt marad. Az elmúlt évek legnagyobb vízigényét kellett kezelnie a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-nek a múlt héten tapasztalt rendkívüli hőségben. A legjelentősebb problémák Szadán és Solymáron jelentkeztek. A cég vezérigazgatója azt mondta, hiába kérték az önkormányzatokon keresztül is a lakosságot már másfél hete a felelős vízfelhasználásra, ez nem történt meg. Az elsőfokú vízkorlátozás sem járt eredménnyel, fogalmazott Bendik Bernadett. Harry herceg hivatalosan is elfogadta a meghívást, hogy a héten Londonba tett látogatása egy részét a Buckingham palotában töltse, írta a BBC a herceg szóvivőjének tájékoztatása alapján, hogy aztán nem sokkal később korrigálja magát alap, miután a Buckingham palota közölte, valóban meghívták a herceget, aki azonban nem válaszolta megadott határidőig, ezért a meghívást visszavonták. A herceg sajtósa annyit közölt, elfogadták a döntést. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül vennie, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerült.
1: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén, vezessenek óvatosan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.
2: Nem csúszik az este.

0: is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy én legyek az első, itt a földi egy csíkos kapelgyő, majd a fejed fölött az fog...
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
2: Ez a Megafon.
3: Ez a Megafon.

0: templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedi kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködés Tahitótfalu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Trafifaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket. Nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A négy oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyoroszliban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizáló Matkovics Ilona polgármester további 3 főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Szevélyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást, a parlament elé került végleges szöveget azonban kiegészítették a ciklusok szám szerinti limitálásával. Hatházi Ákos a Telexnek adott nyilatkozatában kifejtette, a szigorított szabályozás szerinte célzottan azokat a politikusokat érinti, akik korábban részidőben vagy több, rövidebb ciklusban voltak parlamenti tagok. A volt képviselő, akit a módosítása 2016 és 2026 közötti 3 ciklusra kiterjedő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Oroszország hétfőre virradóra 519 ukrán drónt semmisített meg 20 régió és az elcsatolt Krím felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. Az ukrán támadások célpontjai között volt a moszkvai régió, ahol az orosz főváros felé tartó 11 drónt semmisítették meg, valamint az északnyugat oroszországi leningrádi terület, ahol a helyi hatóságok szerint 56 drónt tudtak lelőni. A Jaroszlavli területen Moszkvától 300 kilométerre északkeletre 2 ember megsebesült ukrán drónok egy tömeges csapásában, de több mint 70 ilyen eszközt le tudtak lőni. Ukrán drón támadásban hétfőn megrongálódott Oroszország 2 fontos balti-tengeri olajexport terminálja is.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitótfalu belterületén, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Tevére szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvény módosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább

0: kettő mandátuma miatt érint, elmondta, nem tartja elegánsnak a megoldást, és kétségesnek nevezte, hogy a társadalmi egyeztetés során érkezett volna tömeges igény a szigorításra. Hatházi Ákos szerint a korlátozás kontraproduktív lehet, mivel a ciklusuk végéhez közeledő képviselőknél nőhet a korrupciós kockázat, illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hatházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. Mától ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyag árak. A 95-ös benzin esetében bruttó 4 forinttal, míg a gázolajnál bruttó 6 forinttal kell többet fizetni, amennyiben a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi áraikban is, írja a holtankolja.hu. A gázolajért mostantól ismét 600 forint fölötti árat kell fizetni literenként, a benzin egyelőre még ez alatt marad. Tragikus hír rázta meg a szlovákiai görhoki közösséget. 39 éves korában elhunyt Ladislav Szabol, egykori kiváló játékos, akinek holttestét szombat délelőtt találták meg a Laborc folyóban, Nagy Mihályban. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi élettelen testét egy járókelő vette észre a folyóban, aki azonnal értesítette a hatóságokat. A szemtanú a partra húzta az áldozatot, de a férfi már nem lehetett segíteni. A helyszínre érkező orvos előzetesen kizárta az idegenkezőséget, ugyanakkor a halál pontos okának megállapítása érdekében igazságügyi boncolást rendeltek el. Harry herceg hivatalosan is elfogadta a meghívást, hogy a héten Londonba tett látogatása egy részét a Buckingham palotában töltse, írta a BBC a herceg szóvivőjének tájékoztatása alapján, hogy aztán nem sokkal később korrigálja magát alap, miután a Buckingham palota közölte, valóban meghívták a herceget, aki azonban nem válaszolta megadott határidőig, ezért a meghívást visszavonták. A herceg sajtósa annyit közölt, elfogadták a döntést.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: világi vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 7-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Nógrád megye kórházi dolgozói nyitottak voltak a párbeszédre és a közös problémák megoldásának kidolgozására, ezért lehet ma a teljes megyét lefedő biztonságos ellátásról beszélni, mondta a vármegyei kórház igazgatója. Lackó Tamás Salgótarjánban arról beszélt, külön is erős szereplő a salgótarjáni, a balassagyarmati és a pásztói kórház, azonban a több mint két éve kezdeményezett és megvalósult együttműködés által minden szereplő magabiztosabbá tudott válni. Emlékeztetett, Salgótarjánban a mai kor követelményei szerint felszerelt magas színvonalú kórház működik, ami minden térségi ember számára megfelelő kiszolgálást biztosít, de a gépek és az épületek odaadó szakembereknél

0: gyönyörű épület, ezek önmagukban semmit nem érnek. Kell hozzá a magas színvonalú szaktudás és az érző szakember is. Betegközpontú szolgáltató egészségügyet építünk, ami csak akkor képzelhető el, hogyha az egészségügy tekintetében is egységes megyei ellátásban gondolkodunk. Az egészségügy csak akkor tud megfelelően működni, ha megvan az összhang az összes szereplő között. Ennek pedig az alapja a párbeszéd és a közös gondolkodás. Ezúton szeretném megköszönni a megye valamennyi egészségügyi szereplőjének azt, hogy az elmúlt 2,5 évben nyitottak voltak a párbeszédre, és közösen tudtunk gondolkodni. A megye egészségügye akkor erős, ha a szereplők külön is erősek, a szereplők pedig akkor erősek, hogyha a megyei ellátás is erős. Hálásan köszönöm mindannyiuknak az odaadó munkát. Hosszú előkészítés után megkezdte működését a megyei szívkatéteres labor.
1: Most hallotta először az új országgyűlési képviselő nevét, Tahi Tótfalu gazdasági bizottságának elnöke, pedig kívánatos lenne megismerni a Tisza párti politikust a gyümölcsöző együttműködés érdekében. Erről beszélt Gál Sándorné, a gazdasági bizottság elnöke. A falu képviselő testületi ülésén elhangzott, reméli, hogy a Fidesz-KDNP és Vitályos Esztert váltó új honatja támogatni fogja Tahi Tótfalu törekvéseit. Útfelújítások, új bölcsöde építése, baptista tábor és konferencia központ felújítása, templom és plébánia renoválás, óvoda felújítás, továbbá egyedi kormánydöntés alapján elvégzett fejlesztések, 1,3 milliárd forint tételes listáját ismertette Gál Sándorné, kiemelve, a korrektség érdekében tudni kell mindenkinek, hogy ez jellemezte a közelmúltat, és erre alapozva várja a sikeres további kormányzati együttműködést Tahi Tótfalu közössége. Hozzátette, jó kapcsolatot és jóval nagyobb támogatást várnak a településen a kormánytól. Gál Sándorné, Tahi Tótfalu község gazdasági bizottságának elnökét hallják.
2: Nagy örömmel fogadtam, hogy az ország új országgyűlési képviselők tiszteletét tette a településén. Én ennek nagyon örültem, bár jó lett volna, megismerjük mi is, mint képviselők. És annak is nagyon örültem, hogy polgármester úr megfogalmazta, hogy milyen fejlesztések maradtak el, vagy milyenek vannak előkészítés alatt, amit jó lenne, hogyha támogatna az új képviselő úr is. Én nagyon remélem, hogy jó partnerség lesz, és támogatni fogja. De a korrektség kedvéért és a tájékoztatás kedvéért azért én elmondom, hogy a korábbi időszakban összességében 1 milliárd 392 millió 280 ezer forint volt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ettől az összegtől jóval nagyobb támogatást fog kapni a település. Jó kapcsolat lesz az új országgyűlési képviselőnkkel. Én ebben bízom, bár nevét én most hallottam először.
1: Hagyományt teremtenek Nógrádkövesden azzal, hogy minden új házaspár tiszteletére fehér zászlót helyeznek ki a faluház előtti zászlótartóra. A zászló fehér színe a tisztaságot, a hűséget, az őszinte szeretetet, a békét és az új közös élet reményteljes kezdetét jelképezi. Azt üzeni minden arra járónak, hogy azon a napon településünkön két ember örökre összekötötte az életét, írt a közleményében a polgármester. Csinkó Attila ismertette, elsőként Tóth Armand és Sári Lilla örömére helyezték ki a zászlót. A házassági ceremóniára pedig a település vezetőjét kérte fel a pár, aki megható és felemelő pillanatként számolt be az eseményről. Kiemelte, azt reméli, hogy sokszor lesz szükség a zászló kihelyezésére, amely egyben a falu gyarapodását, életének pezsgését jelzi majd. Trafipaxot vásárolna a nagyoroszi falu vezetése, most bárkitől szívesen vennének ilyen készüléket, nyílt ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat. A 4 oldalas leírás alapján olyan sebességmérőt szereznének be, amely a kettes úton mindkét irányban egyszerre képes figyelni és mérni a közlekedők sebességét. Az eszköz emellett alkalmas kell legyen arra is, hogy a rendőrségre továbbítson adatokat annak érdekében, hogy a szabálysértőket büntetni tudják. Az elvárás szerint legalább 99%-os hatékonyságú sebességmérés fogadható el, míg a rendszámolvasás és a honosság megállapítása esetében 98%-os pontosság is elfogadható. Kiemelték, csak olyan mérőberendezés típussal lehet ajánlatot beadni, amelyet előzőleg a rendőrség már tesztelt. A pályázatokat július 10-éig várják Nagyorosziban. A kassa nincs jó állapotban, hitelfelvételre lesz szükség, most mégis mintegy 5 millió forintot szánna a váci polgármester arra, hogy szeptembertől növelje a saját titkárságának pénzköltését. Erről ír a Vác és környéke. A lap a vác.hu honlapon megtalált dokumentumra hivatkozva közli, a Tisza pártot favorizálja.

0: Autorizáló Matkovics Ilona polgármester további három főt foglalkoztatna szeptembertől milliókért, ami azt jelenti, hogy csak az idei év végéig már átlagosan 1,5 millió forint járna az újabb Matkovics segédeknek. Eközben az önkormányzati lakások felújítási alapjából 16 millió forintot vonnak el, valamint forráshiánnyal indokolják a gyermekétkeztetés kiszervezésének szükségességét. Egy év kihagyás után ismét nemzetközi kupaporondon szerepelhet a Vác. Az Európai Kézilabda Szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy a csapat ott lesz a 2026-2027-es EHF European Liga mezőnyében. A váciak a selejtező második fordulójában kapcsolódnak be a sorozatba, ellenfelük pedig a július 14-i sorsoláson derül ki. A váci NKS-e az elmúlt években már négyszer is bejutott az Európa Liga csoportkörébe, most pedig ismét lehetőség nyílik arra, hogy Vácot, a Dunakanyart és a magyar női kézilabdát képviselje a nemzetközi szintéren.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A Magyar Szocialista Párt korábbi kommunikációs szakembere vezetheti hamarosan a Magyar Rádiót, írja egy médiapiaci portál. A média egy szerint Kerényi György az MSZP kormány idején 2006 és 2010 között már dolgozott a közmédiában a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként. A Magyar Narancs egykori újságírója korábban a Tilos Rádiónál, a Rádió C-nél volt alapító és vezető, de volt Botka László szegedi MSZP-s polgármester felkérésére a párt kommunikációs igazgatója is. A Magyar Televízió is új vezetőt kaphat. Bodac Balázs, az ATV korábbi riportere ülhet döntéshozói székbe. A hírportál megjegyzi, Bodac azt megelőzően a Hír TV-nél dolgozott, az ő feladata volt lejáratni a józsefvárosi baloldali polgármestert. Bodac a Hír TV munkatársaként gyerekekről, a hallgatói hálózat tagjairól, köztük Pikó András polgármester akkor 17 éves lányáról, Pikó Fruzsináról készített lejárató anyagot. Szerinte ezért aggályos lenne a köztévés kinevezése. Személyre szabott módosításnak nevezte Hatházi Ákos az országgyűlés elé terjesztett új alaptörvénymódosítást, amely a képviselői mandátumok számát korlátozza. A javaslat értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, akit legalább 3 választáson képviselővé választottak, függetlenül az eltelt évek számától. A korábbi társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet még 12 éves időtartamhoz kötötte volna a korlátozást. A parlament elé került végleges szöveget azonban

0: illetve csökkenhet a politikai teljesítmény iránti elköteleződés, tekintettel a mandátum megszűnésének kilátásba helyezett korlátaira. Hadházi Ákos hangsúlyozta, amennyiben a módosítás célja az ő közéleti visszatérésének megakadályozása, úgy a kormányzat éppen az ellenkező hatást érheti el a számára. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt azt javasolja, hogy a vármegye feliratú táblák megyére történő visszaalakítását bízzák rájuk, és az ezért járó munkadíjat számítsák be az állammal szemben fennálló tartozásukba, írja az Index. A párt a közösségi oldalán azt írta, értesüléseik szerint 557 millió forintba kerülne a vármegye táblák megyére történő átírása. A pártvezetés rendezni szeretné az állam felé fennálló adósságot, amely a korábbi országgyűlési választáson elszenvedett vereséget követően keletkezett, a kampánytámogatás visszafizetési kötelezettsége miatt. Az ausztrál miniszterelnök egy podcast vendégeként olyat mondott Kylie Minogue énekesnővel kapcsolatban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök különös kérdésekre kellett válaszoljon. A riporter azt akarta megtudni, hogy feleségül venné-e, randizna-e vele és lefeküdne-e az énekesnővel. A politikus azt mondta, az összeset egyszerre, mert ő Kylie Minogue. A túlzottan őszintére sikerült reakció miatt sokan kritizálták a miniszterelnököt, így hamar bocsánat kérésre kényszerül.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre találkoztatnak a sofőrök Dunakeszin a Rév utcában és Tahitót falu belterületén, vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 8-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Balázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 70

0: szintén látható a modellát a kiposztolt képeken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatya az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami Tévétársaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármester emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Makoa Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: tell me, do you see me? Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Tisza párt egyik országgyűlési képviselőjéről titkos hangfelvétel került elő, amiben arról beszél polgármesterek jelenlétében, hogy melegen ajánlja, kössenek vádalkut. A beszélgetés egy katolikus iskola rendezvényén készült, mondta Nagy Bálint fideszes képviselő. A honatja az országgyűlés ülésén ismertette a hanganyag tartalmát. Az eset miatt számos polgármester felháborodott és visszautasította a tiszás mondatokat. Az ellenzéki képviselő azzal fordult Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy magyarázza el a büntetőjogi tartalommal fenyegető politikai üzenet lényegét, és mondja el, hogy egyetérte azzal. Rúf Bálint úgy reagált, ez az önök stílusa, és amikor ez ránk vetül, akkor elnézést fogunk érte kérni, úgyhogy most elnézést kérek. A magyar közmédia új vezetője leállította az adást az M1-en és a Kossuth Rádióban, majd pedig arról döntöttek, hogy a Hírcsatornán filmeket sugároznak, a Kossuthon pedig a Bartók csatorna adása szól. Ezzel együtt Bodac Banázs lett az Állami TV Társaság hírigazgatója. Bodac kinevezése ellen az egyik budapesti kerület polgármestere emelt szót, aki szerint vezetői székbe ültetése aggályos. Pikó András azt mondta, Bodac Balázs volt az, aki lánya ellen politikai lejárató kampányt indított. Ő szerkesztette azt a televíziós anyagot, amely gyerekek ellen irányult. Továbbá szintén a most a Tisza párt által vezetővé kinevezett Bodac volt az, aki a később öngyilkosság következtében elhunyt Rózsa Milánt is lejáratta. Megkezdődött a tárgyalása annak a 34 éves férfinak, aki februárban Győr belvárosában egy luxus sportautóval kisodródott az útról, és halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó 76 éves nőt. A vádnot elismerte a balesetet, de vitatja a vád sebességre vonatkozó megállapításait. A győri járási ügyészség 2 év letöltendő fogházbüntetést és 4 év vezetéstől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben, amennyiben az lemond a tárgyalás jogáról. A vádirat szerint a férfi a tragikus gázolás előtt néhány órával már követett el egy szabálytalanságot, amiért bírságot szabtak ki rá. Kétszeres apuka lett Milo Ventimiglia. A Szívek szállodája című tévésorozat színésze és felesége kisfiúnak adott életet, aki a Rock Anthony Macco a Ventimiglia nevet kapta. A két hírességnek már van egy kislánya, a másfél éves Keala Corral, aki szintén látható a modell által kiposztolt képeken.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.